0: Tehát Purna vagyunk.
1: There's a beautiful bhajan of our beloved Guruji.
0: Van egy szép bhajan szeretett Gurujinktól.
1: Swami Madhavananji.
0: Madhavananditól.
1: Where he described about this body.
0: Amikor ezt a testet írja le.
1: And what is within this body?
0: Hogy mi van ebben a testben?
1: Is describing this body as a bungalow.
0: Úgy írja le, mint egy bungalót.
1: I think on Adriatic coast when you go now it's very hard to get a bungalow.
0: Azt hiszem, ha az Adriára mentek, nagyon nehéz dolog bungalót találni.
1: So many people are there.
0: Mert olyan sok ember van ott.
1: Similarly there are many many uncountable soul.
0: Hasonlóképpen megszámlálhatatlan lélek van.
1: In this space.
0: A térben.
1: In different lokas.
0: Különböző lokákban.
1: In the mother's body.
0: Anya testben.
1: Some in the eggs.
0: Néhányan tojásban.
1: And some are in the school.
0: És néhányan az iskolában.
1: And some are very old.
0: Néhányan nagyon idősek.
1: And preparing for new body.
0: És

0: wonderful coach.
1: Csodálatos
0: coach. My body.
1: A mi testünk.
0: Wonderful.
1: Csodás.
0: When we said it's wonderful. Wonderful means indescribable.
1: Csodás azt jelenti leírhatatlan.
0: Jiva, the soul.
1: Jiva, a lélek.
0: Is the same.
1: Ugyanaz.
0: Doesn't matter where this soul is.
1: Nem számít, hol van az a lélek.
0: In little ant.
1: Egy kis hangyában.
0: Or in big elephant.
1: Vagy egy nagy elefántban.
0: The size of the soul is the same.
1: A lélek mérete ugyanaz.
0: How?
1: Hogy lehet?
0: There's a big fire.
1: Van egy nagy tűz.
0: Big coal chimney.
1: Egy nagy kemence, szén.
0: And there's one, the Australian they said, sand fly.
1: És van egy kis Szent János bogár.
0: And these sand flies are not visible to our eyes.
1: És ez nem látható a mi szemünknek.
0: But they bite you.
1: De megcsíp.
0: And you feel it.
1: Érzed.
0: And as much as you itching, it's making more and more.
1: Érzed, feeling. Hogy viszket, egyre jobban viszket.
0: That have also the soul.
1: Annak is lelke van.
0: Now how?
1: Hogy lehet?
0: There's a big fire.
1: Van egy nagy tűz.
0: And there's a small mastic fire.
1: És egy kicsi gyufalánk.
0: Can also burn the whole forest.
1: Az is le tudja égetni az egész erdőt.
0: Soul, jiva is jiva.
1: A lélek, a jiva, az jiva.
0: In many of your European countries,
1: sok európai országban,
0: life you call also jiva.
1: Ott is az életet is jivának hívjuk.
0: Jivot.
1: Jivot. Jivot.
0: So, but that jiva is involved in certain actions.
1: De ez a lélek bevonódik különféle cselekedetekbe.
0: And according to that, that Shiva will, or jiva, sorry, will enter in that kind of the body where will be ignorance, suffering, etc., etc.
1: És ennek megfelelően lép be különböző testekbe, és így lesz tudatlan, meg így szenved.
0: You know, recently there was, you saw in the web, in the Facebook, how they are burning the mouth of this dogs and this and like that, the live dogs.
1: Nemrég volt a Facebookon is látható, hogy hogyan kínoztak meg egy kutyát, egy élő kutyát.
0: And there's another dog.
1: Van egy másik kutya.
0: He's in the lap of a president's wife.
1: És az pedig az elnök feleségének az ölében van.
0: Her husband, president, have no enough time to be on her lap.
1: Mert hogy a elnök ölének nincs elég ideje.
0: And she doesn't mind.
1: És a nőnek ez nem baj.
0: But she want to have a dog on the lap.
1: Ott a kutya.
0: So this dog, which is in the lap of the president's wife.
1: Az a kutya, amely az elnök feleségének ölében
0: or
1: van.
0: Or a little child.
1: Vagy egy kis gyerek.
0: And that dog.
1: És az a kutya.
0: Dog is a dog.
1: Kutya az kutya.
0: But which kind of soul has come in that one?
1: De milyen lélek jön bele?
0: And that we don't know.
1: Nem tudjuk.

0: There are 8.4 million different creatures.
1: 8,4 millió különböző életforma van.
0: And we don't know which creature what kind of karma did.
1: És nem tudjuk, hogy melyik élőlényben milyen karma.
0: Jeev jeev bhakshate. The life eats life.
1: Élet életet eszik.
0: But humans are above that.
1: De az emberek felülállnak ezen.
0: But if the human begins to backbite. Backbite means talking bad about someone on the backside of the person.
1: De hogyha az ember elkezd valakit hátba támadni, azaz a háta mögött beszélni róla.
0: In front of you is smiling.
1: Előtted mosolyog szembe.
0: To your boss.
1: A főnöködnek.
0: Boss calls the secretary and she coming.
1: Hívja a főnök a titkárnőt és az jön. Said,
0: yes sir.
1: Igen uram.
0: Please type this letter.
1: Kérlek, gépeld le ezt a levelet.
0: What subject?
1: Milyen tárgy?
0: This and this.
1: Ez meg az.
0: Yes sir.
1: Igen uram.
0: And please order some coffee.
1: Rendelj kávét.
0: Yes sir.
1: Igen uram.
0: And buy some fruits.
1: És vásárolj némi yes, gyümölcsöt.
0: Yes ma'am. Okay.
1: Igen.
0: And then she goes to her her room.
1: És bemegy a szobájába.
0: Stupid man.
1: Micsoda hülye.
0: Always bring me fruit, bring me this thing.
1: Hogy hozzak gyümölcsöt meg ezt meg azt.
0: 1 hour more, then I just go.
1: Még egy órát azt elmegyek.
0: Crazy man.
1: Ez az ember.
0: So this is a backbite.
1: Ez a hátba
0: támadás. In the front you are happy.
1: Szembe.
0: Yes, sir. Yes. Maybe there are also, yes, Gurudev.
1: Szembe mosolyog. Vagy igen, Gurudev.
0: But then what are you talking about that?
1: De mit beszélsz a háta mögött?
0: So, if you are talking bad about your husband, your wife, your neighbors, your other countries, etc., that will come to you.
1: So
0: what you spoke bad things, then it is said, hold your tongue. No, we call, hold your tongue.
1: Ha rosszat mondasz a férjedről, a feleségedről, másik országról, az visszatér hozzád, mert azt mondják, hogy fog, tartsd a nyelvet.
0: In some countries that I will pull your tongue and cut it.
1: Azt mondják, hogy kihúzom a nyelved és levágom.
0: Every different countries have different words to speak.
1: Már különböző országokban különbözőképpen mondják ezt.
0: So when you have too much negative energy,
1: ha túl sok negatív energia van benned,
0: then you cannot digest.
1: Nem tudod megemészteni.
0: We can digest.
1: Megemészthetjük.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Mantra.
1: Mantra.
0: Prayer.
1: Ima.
0: Look to the tree.
1: Nézz a fákra.
0: We can digest, we can purify all negative thinking.
1: Meg tudjuk emészteni minden negatív energiát, meg tudunk tisztítani.
0: But
1: de
0: no. You think that I will destroy this person.
1: Azt gondolom, hogy elpusztítom ezt a személyt.
0: Brother and sister.
1: Testvérek.
0: The brother want to take all property.
1: A fiú testvér el akarja venni
0: and
1: az egész.
0: And sister want to take all property.
1: Tulajdont, meg a lány testvér is.
0: After the parents.
1: A szülők után.
0: So they are fighting, then they go to the lawyers.
1: Harcolnak, ügyvédhez mennek.
0: So it means most of the property goes to the lawyer.
1: Ez azt jelenti végül is, a legtöbb tulajdon az ügyvédé lesz.
0: And it takes about 10 to 30 years, 40 years.
1: 10 év, 20 év, 40 év.
0: You die fighting with your brother or sister.
1: Meghalsz úgy, hogy harcolsz a testvéreddel.
0: And your children will fight further.
1: És tovább folytatják a gyerekeid a harcot.
0: And the lawyers, they say slowly, slowly, and both lawyers are friend.
1: És mindkét ügyvéd boldog, lassacskán, övék lesz minden.
0: So, karma.
1: Karma.
0: So, who knows? This dog was burned his mouth.
1: Ennek a kutyának megégették a száját.
0: Who this soul was in that dog's body?
1: Kinek a lelke volt annak a kutyának a testében?
0: And who was that dog?
1: Ki volt az a kutya?
0: Who was the on the lap of the president of that country?
1: Aki meg az ország elnöke feleségének az ölében volt.
0: And that not only the wife of the president is in security.
1: Nem csak a feleségnek van biztonsági őrsége.
0: But the dog have also the best security.
1: Hanem még a kutyának is legjobb biztonsági őrei vannak.
0: So we don't know where that soul went.
1: Nem tudjuk, hova ment az a lélek.
0: And we don't know, we cannot bring that soul again back to us.
1: Nem tudjuk visszahozni a lelket.
0: Therefore,
1: tehát,
0: it is said,
1: azt mondják,
0: do it yourself.
1: Tedd meg te magad.
0: Do it yourself.
1: Tegyél az önvalódért.
0: Don't depend on anyone.
1: Ne függ mástól.
0: So do it yourself.
1: Saját magad tedd meg.
0: Means do it good karmas.
1: Csinálj jó karmát.
0: Never destroy anyone's mentally.
1: Soha ne rombold le más mentalitását.
0: Hard words.
1: Kemény szavak.
0: Even don't give bad words to your dog.
1: Még egy kutyának is, ha rossz szót mondasz.
0: My dog doesn't feel that.
1: Lehet, hogy nem érti a
0: But
1: kutya.
0: But the soul in the dog is that.
1: De benne van a lélek a kutyában.
0: Wait. Let come me out of this body.
1: És azt mondja, várj majd, ha kijövök ebből a testből.
0: Then what I will show you it.
1: Akkor majd meglátjuk.
0: So my dear, we don't know.
1: Mi nem tudjuk.
0: The karma. Even the God can forgive you.
1: Még Isten is megbocsáthat.
0: But karma cannot.
1: De a karma nem tud.
0: Two things. The time will not wait for us.
1: Két dolog van, az idő nem vár senkire.
0: And karma will not forgive us.
1: És a karma nem bocsát meg.
0: Only we have to give back something.
1: Vissza kell adjunk valamit.
0: What means give back?
1: Mit jelent?
0: That for this karmas to purify, we have to do the tapasya.
1: Tapasját kell végeznünk, hogy kitisztítsuk a karmát.
0: We have to feed the birds.
1: Etetni a madarakat.
0: We have to feed some other animals.
1: Más állatokat.
0: To give the water to the plants.
1: Öntözni a növényeket.
0: Etc.
1: Stb.
0: Be good to other people.
1: Jók legyünk másokhoz.
0: Who are you or who I am?
1: Ki vagy
0: that te? I can judge you.
1: Ki vagyok én, hogy megítéljelek?
0: If you are judging, do you know?
1: Ha megítélsz, tudod mi lesz?
0: That's why you know sometimes in the court.
1: Ezért a bíróságom.
0: The judge.
1: Bíró.
0: Have to give judgment.
1: Ő neki ítélni kell.
0: But sometimes they're sweating.
1: De néha beleizzad.
0: Other said like this, another said like this, other said like this, and again they're checking and they're, oh my God, they come at home and the wife is so, why you come late and this is and your karma is stupid and this.
1: Az egyik azt mondja, a másik azt mondja, és a feleség otthon, a feleségnek otthon panaszkodik, hogy most mi legyen.
0: The brain of the judge is like a burning coal.
1: A bíró agya olyan, mint az égő szén.
0: So don't think and say the judges are not working good.
1: Ez nem lesz jó így.
0: They are afraid.
1: Félnek.
0: Not because of the people.
1: Nem az emberektől.
0: But their own karma.
1: Saját karmájuktól.
0: They don't want to do bad to anyone.
1: Senkinek nem akarnak rosszat tenni.
0: So how can you judge someone?
1: Hogyan ítélhetsz meg bárkit?
0: And that is that how the jiva, the soul is one.
1: A jiva, a lélek az egy.
0: Splits the soul. I have here lavender.
1: Itt van a levendula.
0: It's just a little bit. But now the smell is in the whole hall.
1: De az egész teremben érezhető az illata.
0: And said, what is the smell?
1: Minek az illata?
0: Lavender.
1: Levendula.
0: Where is that?
1: Hol van?
0: I don't know.
1: Nem látom.
0: But in this hall there's a lavender.
1: De teremben érezhető.
0: Similarly, your energy, your souls, your thoughts spread it in the whole universe.
1: Hasonlóképpen a energiád, a lelked az egész univerzumra kiterjed.
0: We can't hide us.
1: Nem tudunk elrejtőzni.
0: Therefore, we are, I don't know which good karma we had.
1: Nem tudom, hogy milyen jó karmaink lehetnek.
0: Or how God was merciful to us.
1: Milyen kegyelmes volt számunkra Isten.
0: We are thankful.
1: Hálásak vagyunk.
0: That God, or our father, or our mother, a God.
1: Isten vagy anyánk, apánk, Isten.
0: Gave us human life.
1: Emberi életet adott nekünk.
0: Do you know the value of the human life?
1: Tudod-e, milyen értékes az emberi élet?
0: We can't buy this.
1: Nem tudod ezt megvásárolni.
0: You cannot buy the human body again.
1: Nem tudod megint megvenni az emberi testet.
0: You can say, God, I give you billions of millions. Money I give you, give me my body again, new.
1: Azt mondod Istennek, young. Hogy adok neked millió milliárd dollárt, hogy kapjak egy új testet.
0: So we can't buy the money back our body.
1: Nem tudjuk megvenni a testünket.
0: And we can't rewind our body back.
1: És nem tudjuk visszavásárolni.
0: It is only the chance.
1: Csak ez az esély.
0: What I told you once, one lady was saying, you have yoga.
1: Mondtam már, hogy van a yoga.
0: Use it or lose it.
1: Használd vagy elveszíted.
0: So you have this beautiful yoga in daily life.
1: Van ez a gyönyörű yoga mindennapi életben.
0: Use it.
1: Használd.
0: Or with your criticized, lose it.
1: Vagy pedig elveszíted.
0: Finished.
1: Vége.
0: Where I will see you next time, I was walking near the one lake.
1: Egy tónál sétálok.
0: And when fish say,
1: egy hal így csinál.
0: I said, oh, I know you are here.
1: És mondom, hogy igen, ismerlek téged.
0: So we don't know, we go the fish. And other one comes and put a hook in your mouth and pull it out.
1: Más valaki meg horoggal kihalásza.
0: And this fish said,
1: azt mondja a hal.
0: Guruji, Guruji. Now I said, it's not in my hand.
1: Guruji panaszkodik, ahol én meg azt mondom, most nem az én kezemben van.
0: Because if I will tell this man, he will not give you up.
1: Mert hiába mondom ennek az embernek, nem enged szabadon.
0: And all of your throat is destroyed.
1: És már különben is a torkod megsebesült.
0: Doesn't matter.
1: Nem számít.
0: But the pain is not doesn't matter.
1: De a fájdalom.
0: That is the main thing is that the pain.
1: A fájdalom.
0: And pain is what we call the punishment.
1: A fájdalom az büntetés.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: If you believe or not, but I believe.
1: Ha hiszed, ha nem, én hiszem.
0: And Guruji used to say.
1: Guruji azt mondotta.
0: Next to God.
1: Isten után.
0: Is a doctor.
1: Jön az orvos.
0: Doctor will give injection. And have you pain? No, God, doctor, thank you.
1: Ad egy injekciót, és azt megkérdezi, fáj, azt mondom, nem, Istennek hála, nem.
0: May doctor cannot heal you.
1: Lehet, hogy nem gyógyít meg az orvos.
0: But this medicine, which doctors have made this medicine.
1: De az a orvosság.
0: Blood, the painkillers.
1: A fájdalomcsillapító.
0: It will kill many things others in the body also.
1: Sok minden egyebet is megöl, a szó vicc volt,
0: painkiller. But at the present, you have no more pain.
1: De nem lesz fájdalmad.
0: That is like a liberation.
1: Olyan ez, mint a felszabadulás.
0: So doesn't matter how doctors are doing.
1: Nem számít, mit tesz a doktor.
0: Some people say doctors are like a butcher.
1: Van, aki azt mondja, hogy az orvos olyan, mint a hentes.
0: But they are not.
1: De nem.
0: Every doctor 99.9 they want to heal your
1: az orvosok
0: illness
1: 99,
0: and make your pain less.
1: 9%-a meg akar gyógyítani, csökkenteni.
0: And so is all your Gurudev or a spiritual person.
1: Fájdalmat. Ilyen a Gurudev, a spirituális ember.
0: With those mantras, with those words, those satsangs, kills our all karmic sufferings.
1: Azokkal a satsangokkal, mantrákkal lerombolja a karmikus szenvedés, megszünteti.
0: And it can come back.
1: Visszajöhet.
0: Till last minute, second.
1: Az utolsó pillanatig visszajöhet.
0: When the soul goes out and you open your mouth. Pah!
1: Kimegy a lélek, kinyitod a szád.
0: Then God said, now you are in moksha, Hari Om.
1: Akkor most a moksába vagy Hari Om.
0: As long as you are in the body.
1: Amíg a testbe vagy.
0: You may do one karma again.
1: Megint csinálhatsz valami karmát.
0: So you cannot come to that moksha. That's it.
1: Nem juthatsz a moksába.
0: So as long as you are in the body.
1: Amíg a testbe vagy.
0: Enjoy your body.
1: Élvezd a tested.
0: Live very beautiful life.
1: Élj jó életet.
0: Eat good sattvic food.
1: Egyél szatvikus ételt.
0: Be kind to all creatures.
1: Legyél kedves minden élőlényhez.
0: Loving to the all humans.
1: Szeress minden embert.
0: Loving means not that you hug now.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy ölelgeted.
0: I go to the web in Szombathely.
1: Elmentem Szombathelyre.
0: And I love everyone.
1: Mindenkit szeretek.
0: And someone is coming, I said, I love you.
1: Jön valaki, megölelem. Szeretlek.
0: So love means not that you must go and hug.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy oda kell menni megölelni.
0: We send them our blessings.
1: Áldásunkat küldjük.
0: Our humble thoughts.
1: Alázatos gondolatokat.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So karma.
1: Karma.
0: It's not easy to get rid of it.
1: Az attól nem lehet megszabadulni.
0: And janama janama is rotating. Janama means life, born again.
1: A janama az forog, mindig újra születünk.
0: One life to other life, one life to other. The karma said, I have a time.
1: A egyik életből a másikba, és így tovább. A karma azt mondja, nekem van időm.
0: I don't count day, month, years, what we call the yugas.
1: Nem számolom a napokat, éveket, yugákat, mondja a karma.
0: Karma have peaceful time.
1: Van nyugodtan ideje.
0: The lawyer will just take money from you, they have a time.
1: Mint az ügyvéd, csak elveszi a pénzedet, neki van ideje.
0: Nem, it's okay, in 2 months you will have the bail.
1: Gyere vissza.
0: But in 2 months he have to go to the Tokyo.
1: 2 hónap múlva Tokióba kell menni.
0: So he said, it is postponed.
1: Elhalasztjuk.
0: You can't do anything.
1: Nem tudsz mit tenni.
0: And so our karma is relaxed in our body.
1: A karma lazít a testedben.
0: Your good things I will give you also, and bad things I will give you also.
1: A jó dolgot és a rosszat is megkapod.
0: Janam, janam, ka. In life to life.
1: Életből életbe.
0: So there is one bhajan, very nice.
1: Van egy szép bhajan.
0: And in that bhajan is Kabir Das bhajan.
1: Kabir Das bhajanja.
0: That after death.
1: Halál után.
0: If I have to born again.
1: Ha megint meg kell szülessek.
0: Gurudev.
1: Ó Gurudev.
0: Let me be with you in your service.
1: Hadd legyek veled, hadd szolgáljalak téged.
0: Karma. So this human life is given us to purify all karmas.
1: Ezt az ember életet azért kaptuk, hogy kitisztítsunk minden karmát.
0: The bullet in the gun.
1: Puskagolyó.
0: And the word in your mouth.
1: És a szó, amit kiejtettél.
0: Is the same.
1: Ugyanaz.
0: A bullet can kill you.
1: Megölhet a golyó.
0: And one word can kill you.
1: És egy szó is megölhet.
0: That's it.
1: Ez az.
0: It's therefore
1: Tehát
0: the sweet words, good words, kind words.
1: Kedves szavak.
0: Then there will be no war in the world.
1: Akkor nem lesz háború.
0: We don't need all these atom bombs and this and that.
1: Nem lesz szükség az atombombára.
0: Why we are fighting?
1: Miért harcolunk?
0: Neighbor to neighbor.
1: Szomszédok egymással.
0: They are fighting.
1: Küzdenek.
0: It's very easy to create the peace.
1: Nagyon könnyű békét teremteni.
0: But this is not a peace. This is a what you call the money.
1: De az nem béke, csak pénz.
0: So it is in my hands, my karma.
1: Az én kezemben van a saját karmám.
0: And in your hands is your karma.
1: És a te kezedben meg a te karmád.
0: That's it.
1: Ez az.
0: There was one story. Should I tell you a story? You like the story is very good, no?
1: Nagyon szeretjük a történeteket.
0: So there was in one village.
1: Egy faluban.
0: And very spiritual family.
1: Egy nagyon spirituális család volt.
0: And one sadhu came.
1: Jött egy sadhu.
0: So this family, their housewife.
1: A család, a feleség.
0: She ran and said, Guruji, Guruji, please come in my house.
1: Guruji, kérlek, gyere a házamba.
0: What a luck for us. And he went.
1: És oda ment.
0: Her mother-in-law, father-in-law, husband, children, a whole joint families.
1: Az anyós, az após, a feleség, a férje, a gyerekek, az egész család.
0: Some people they are families destroying.
1: Vannak emberek, akik nem szeretik a családot.
0: One child is in Tokyo. Other child is in San Francisco.
1: Egyik gyerek Tokióban, másik San Franciscóban.
0: Other girl is in Johannesburg.
1: Az egyik lány Johannesburgban.
0: And one child is somewhere in Himalaya in the cave.
1: És van egy fiú meg a Himalájában valami barlangban.
0: And husband is in somewhere Middle East.
1: A férfi az valahol Közel-Keleten.
0: And wife is in Italy.
1: És a nő meg Olaszországban.
0: That is joint families.
1: Ez egy család.
0: So try to stay in your country.
1: Próbálj a te országodban megmaradni.
0: Try to stay for your families.
1: A családoddal maradni.
0: Your culture, your friends.
1: A te kultúrádban, barátaiddal.
0: That's very important.
1: Nagyon fontos.
0: That's called the United Families.
1: Ez az egyesült család.
0: But nowadays there's no education.
1: Manapság nincs nevelés.
0: For the family love.
1: A családi szeretetre.
0: Nowadays is only education for the money love.
1: Most csak a pénz szeretetére
0: go
1: nevelnek.
0: Go somewhere, get your titles, this, that, work there, get money, this.
1: Szerez ilyen olyan címeket.
0: And maybe time will come.
1: Lehet eljön az idő.
0: You have only right to give the birth to the child, that's all.
1: Lehet, hogy csak a nevet kell fölírni.
0: After the birth, they will tell her, hurry home, go.
1: Megszülöd a gyereket, és már el is megy,
0: and
1: harjom.
0: And they will take the child and anything. There are still people, they take away the child.
1: Vannak ilyen emberek.
0: Officially.
1: Hivatalosan.
0: Therefore, we should remain with the families.
1: Ezért ragaszkodjunk a családhoz.
0: So in this big family,
1: ez a nagy család a történetben,
0: sadhu, one saint came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And they asked for satsang.
1: Satsangot kértek tőle.
0: And also, of course, gave good meal.
1: És adtak neki enni.
0: And all were sitting and listening satsang. So silent.
1: Mindannyian csendben ültek, hallgatták a satsangot.
0: In English they said.
1: Angolul azt mondjuk.
0: Pin silent.
1: Hogy teljes csend.
0: And when after 2 hours the sadhu said, "Bless you, I go now."
1: 2 óra múlva a svámi azt mondja, megáldalak benneteket, most megyek.
0: So he went.
1: Elment.
0: And the whole family is still sitting there.
1: És tovább ott ül a család.
0: And the house boss.
1: És a főnöke a háznak.
0: Grandmother.
1: A nagymama.
0: As long as the grandmother is, even she's half conscious.
1: Amíg a nagymama ott van, ha már csak félig
0: but
1: is tudatos.
0: But still you will say, grandmother, can we do this?
1: Akkor is azt mondod, nagymama, csinálhatjuk így?
0: And she will say, what is that? I don't know.
1: Nem tudom, miről van szó.
0: No, mother, all you give blessing.
1: Csak add áldásod, kérlek.
0: So we do adore our ancestors.
1: Imádjuk az őseinket, tiszteljük.
0: Like in the Pitraloka.
1: Mint a Pitralókában.
0: The many souls are hanging there.
1: Ott lóg sok lélek.
0: Like hanging in the tree, like Batman.
1: Mint ahogy a Batman a denevéren ember
0: yeah,
1: lóg
0: they are
1: a
0: hanging
1: fán.
0: On like this is the Pitraloka.
1: Úgy lógnak ők a Pitralókában.
0: So this grandmother said.
1: Azt mondja ez a nagymama.
0: And everybody said yes, grandmother. The children said yes.
1: Mindenki azt mondja igen, nagymama.
0: And what they said it? Ah, 2 hours, as long as Swamiji was in our house.
1: 2 órát volt Swamiji a másik házban.
0: It was the diamonds raining.
1: Olyan volt, mintha gyémántok hullottak volna az égben.
0: The raining of the diamonds.
1: Gyémánt eső.
0: It means each word of the satsangs, each word is like a diamond.
1: Ez azt jelenti, hogy a satsang minden szava olyan, mint egy gyémánt.
0: So they may say, how we are lucky.
1: Milyen szerencsések vagyunk.
0: Blessed.
1: Áldottak.
0: How rich we are now.
1: Milyen gazdagok lettünk.
0: Because it was the sadhu saint came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And diamonds was worshiping.
1: És gyémántokat hozott.
0: Wall to wall. They had one other some person in the house.
1: Háztól házig volt egy másik ház.
0: And that one what we call the prostitute.
1: És ott meg volt egy prostituált.
0: And she listened.
1: Ő meghallgatta.
0: Sadhu comes.
1: Jön a sadhu.
0: Diamonds raining.
1: Gyémántok esnek.
0: And I'm so much do bad karmas, I don't know.
1: És nekem meg annyira rossz karmáim vannak.
0: And even I don't have one diamond.
1: Csak egy gyémántot szeretnék.
0: I will also invite sadhu.
1: Én is meghívom a sadhu.
0: That I will have diamonds also.
1: És akkor nekem is jut gyémánt.
0: She went to search some sadhu.
1: Elment keresni a sadhut.
0: The dress doesn't make a sadhu.
1: Nem a ruha teszi a sadhut.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So she was walking and going into forest.
1: Ott ment és az erdőbe elment a nő.
0: And there was sitting one sadhu there.
1: Ott ült egy sadhu.
0: And she said, "This is a great sadhu."
1: Azt mondja a nő, igen, itt a nagy sadhu.
0: He have nothing. Only one dress.
1: Nem volt semmije, csak egy ruha.
0: Sitting in half shadow and half sun.
1: Fél árnyék, fél napon ült.
0: And doing tapasya.
1: És gyakorolt.
0: Because when she was coming, he sat very straight like this.
1: Mert amikor a nő jött, akkor nagyon egyenesen ült.
0: She said, "This must be great guru."
1: Nagy mester, nagy guru.
0: She made pranam.
1: Pranamot gyakorolt.
0: She said, "Maharaji."
1: Maharaji, Swamiji.
0: Gurudev.
1: Gurudev.
0: No, Hé Prabhu.
1: Ó Prabhu.
0: My Lord.
1: Uram.
0: Please hear my word.
1: Kérlek,
0: my prayer.
1: Halld meg az imám.
0: Don't disturb me. Get up. Go out.
1: Ne zavarj, menj el.
0: This must be a strong, good sadhu. Again and again she's asking him.
1: Mind folyton kéri őt a nő.
0: He said, don't disturb me.
1: Azt mondja a férfi,
0: ne zavarj. I'm coming from Himalaya.
1: Himalájából jövök.
0: And I'm going now to the other mountains in Gujarat. Beautiful holy mountain.
1: És a Gujarat melletti szent hegyre megyek.
0: Please, just come in my house and have your food.
1: Kérlek, gyere el a házamba, hadd adjak neked enni.
0: I don't go to eat anywhere.
1: Nem megyek sehova enni.
0: Please, today you have to Gurudev. I am poor. I'm lost. I have no one. Only you.
1: Elveszett vagyok, senkim nincs, csak te, mondja a nő.
0: What is time?
1: Mennyi az idő?
0: It is 9 o'clock morning.
1: Reggel 9 van.
0: Okay, 11:30 I will come.
1: 11-kor megyek.
0: And I will stay only 45 minutes.
1: De csak 45 percet maradok.
0: I don't stay in anyone's house.
1: Többet nem maradok senki házában.
0: But Gurudev, 45 minutes, even the half hour is enough. Come, please.
1: Egy fél perc is elég, kérlek, gyere.
0: So she made good food.
1: Finom ételt készített.
0: And he came.
1: Eljött.
0: And she's serving the food.
1: Felszolgálta az ételt.
0: And he's eating.
1: Férfi megeszi.
0: And she's looking up.
1: A nő megnézi.
0: And again looking up. He said, what happened?
1: Mi történt? Kérdezi.
0: Oh, nothing. Please eat.
1: Kérlek, csak egyél.
0: Is that something?
1: Van valami baj?
0: Is something wrong?
1: Valami gond?
0: No, no, Gurudev, you came here, nothing will be wrong.
1: Eljöttél, semmi rossz nem lehet már.
0: Eat, please, eat.
1: Kérlek, egyél.
0: And again.
1: Megint így.
0: Is it what happening?
1: Mi van?
0: Gurudev, yesterday in this my neighbor's house.
1: Tegnap a szomszéd házában.
0: Even beggar sadhu came.
1: Jött egy koldus sadhu.
0: And as long as he was in this house.
1: És amíg abban a házban volt.
0: The diamonds was raining.
1: Gyémánt eső esett.
0: And you are so great tapasvi yogis.
1: Te meg olyan nagy tapas jogi vagy.
0: And already is 35 minutes. And nothing is coming.
1: Már 35 perc eltelt, és nem jön semmi.
0: Is it, oh yes. It
1: aha.
0: Let me eat.
1: Hadd egyek, mondja.
0: And she's sitting.
1: Ott ül.
0: Gurudev, when will the diamonds fall?
1: Gurudev, mikor fognak leesni a gyémántok?
0: After that, he said.
1: Azt mondja a szádu.
0: Those bhaktas and those sadhus are different.
1: Azok a bakták és azok a száduk mások.
0: I know who are you.
1: Tudom, te ki vagy.
0: And I'm just a player.
1: Én csak megjátszom.
0: In your karma and in my karma no diamonds will fall.
1: Az én karmámban és a te karmádban nincs gyémánt.
0: If I will stay longer in your room.
1: Ha tovább maradnék a szobádban.
0: It will not come the diamonds, but the stones will come.
1: Akkor nem gyémánt jönne, hanem kövek esnének.
0: Bye bye.
1: Bye
0: bye. I was hungry 2 days. That was a good eating. I know you very good.
1: Én nagyon jól ismerlek, ez volt a tanítás.
0: And so is making dress or something doesn't make you sannyasi, sadhus or guru or something. You have to have tapasya.
1: A ruha nem tesz szannyászivá, guruvá, tapasztja szükséges.
0: You are all can be sadhus, you are.
1: Mindannyian száduk lehettek.
0: With the cloth not.
1: De nem a ruhával.
0: But with that inner qualities.
1: Hanem a belső minőségekkel.
0: And that is what we should come. We should practice.
1: Ezért kell gyakoroljunk.
0: But First it is said.
1: Először azt mondják.
0: Pehla sukh nirogi kaya. The first happiness, first joy is good health.
1: Az első boldogság az egészség.
0: And for good health we have to do, first we have to change our way of eating.
1: Az egészség érdekében először a táplálkozásunkat kell megváltoztassuk.
0: It is which are food what we call three qualities.
1: A három minőség az ételben.
0: Sattva, rajas and tamas.
1: Sattva, rajas, tamas.
0: So which qualities we have?
1: Milyen minőséget veszünk
0: how magunkhoz? Food come to us?
1: Hogyan jön az étel számunkra?
0: How must we eat?
1: Mennyit eszünk?
0: How must we digest?
1: Mennyit emésztünk meg abból?
0: Etc.
1: És így tovább.
0: And there are these five different kind of food.
1: Ötféle különböző étel.
0: The air.
1: Levegő.
0: The space.
1: Tér.
0: The water.
1: Víz.
0: The earth.
1: Föld.
0: All this.
1: Mindez
0: is nourishment.
1: Táplál minket.
0: From that our body is surviving.
1: Így él túl a testünk.
0: That's first, and that's what we call Ayurveda.
1: Ezt hívjuk Ayurvédának.
0: Ayu means the life.
1: Ayu azt jelenti élet.
0: That the expand of the life. If you are living,
1: ha élsz,
0: 200 years.
1: 200 évet.
0: That's your life.
1: Az a te életed.
0: So that's called Ayu.
1: Az a te ájud.
0: Ayush. It means healthy and happy body.
1: Egészséges, boldog test.
0: Ayush, Ayurveda have no medicine.
1: Az Ayurveda az nem orvosság.
0: Don't think that Ayurveda have medicine and I will be healthy.
1: Ne gondold, hogy gyógyszert kapok és majd jól leszek.
0: There is no injection.
1: Nincs injekció.
0: But all what you will get Ayurveda even in a capsule, that is a diet.
1: Egy kapszula, amit kapsz, az az étkezés.
0: That is the nourishment.
1: Diéta.
0: So Ayurveda will give you essence from the nature.
1: A természet esszenciáját adja az Ayurveda.
0: And it will slowly, slowly, slowly develop in your body.
1: Lassacskán fejlődik a testedben.
0: But don't say allopathic medicine is not good.
1: De ne mondd azt, hogy az allopatikus orvoslás az nem jó.
0: That is very wrong.
1: Az nagyon rossz.
0: We need spot medicine.
1: Szükség van az azonnali orvoslásra.
0: And Ayurveda cannot do anything for us on the spot.
1: És az Ayurveda nem tud ott azon a helyen bármit is tenni.
0: You know what means spot?
1: Tudod, mi az a hely?
0: Who knows? Hand up.
1: Tegye föl a kezét.
0: Okay, very good. Spot means you have accident.
1: Van egy baleset.
0: And you are broken many bones.
1: Sok csontod eltörik.
0: And pain.
1: Fájdalom.
0: Now Ayurveda will come.
1: Most jön az Ayurveda.
0: It will not help so much.
1: De az nem sokat segít.
0: But allopathic doctor will come.
1: De az allopatikus orvos jön.
0: And give injections.
1: Ad injekciót.
0: And then even he will put hand like this and like that, no pain, and bring in the hospital.
1: És már nem fáj.
0: That is spot medicine.
1: Ez az azonnali orvoslás. Sürgősségi orvoslás.
0: Or you take Ayurveda.
1: Vagy Ayurvédát csinálsz.
0: But you have to suffer.
1: De akkor szenvedsz.
0: And you will die on the spot.
1: És meghalsz azonnal, sürgősen.
0: Because you had Ayurveda medicine. Because the pain and this and that. So my dear.
1: Kedvesem.
0: One hand.
1: Egyik kéz.
0: And the second hand.
1: És a másik.
0: Ayurveda.
1: Ayurveda.
0: Allopathic.
1: És az allopátiás.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: That this science.
1: Ez a tudomány.
0: Have developed. And allopathic is the imitation of the Ayurveda.
1: Kifejlődött a tudomány, és az allopátia az Ayurveda utánzása.
0: Any kind of medicine you get from the allopathic.
1: Bármilyen allopátiás orvosság.
0: It has a name, what you call the the language Latin.
1: Latin nyelven, letán is.
0: And Ayurveda, Sanskrit.
1: És a Ayurveda meg Sanskrit.
0: But when you compare, both are the same.
1: De ha összehasonlítod, ugyanaz.
0: So that is also coming from Ayurveda.
1: Az is az Ayurvédából jön.
0: But it is manipulated in different things.
1: De másképp manipulálják.
0: So better to eat the normal, don't manipulate it. But when urgently, we shall take the allopathic medicine.
1: De sürgős esetben be kell vegyük az allopátiás orvosságot.
0: That's it.
1: Erről
0: when you
1: szó.
0: Don't get a proper guru,
1: ha nincs megfelelő gurud,
0: then at least you should not, that, how do you say, criticize, at least you can any bhajan sing.
1: Akkor legalábbis
0: sing the bhajan.
1: Ne kritizálj valamilyen bhajan éneklést.
0: Or some mantras.
1: Vagy mantrát.
0: Or some kirtans.
1: Kirtant.
0: Have something, it will hold you.
1: Mert az megtart téged.
0: And you will come there.
1: És eljutsz majd oda.
0: Understand?
1: Értitek?
0: The diamonds washing, the brushy, brushy.
1: Esnek a gyémántok.
0: Diamonds. What is that?
1: Mi
0: diamonds
1: az?
0: Of the wisdom.
1: A bölcsesség gyémántja.
0: Every word from your mouth, sweet words.
1: Az a édes szavaid.
0: You said, my dear, my darling.
1: Kedvesem.
0: Then other will say, yes. But don't tell your wife.
1: De ne mondd a feleségednek.
0: Then she's angry. And don't say, my dear darling, stupid.
1: Amikor dühös, nem mond neki azt, hogy kedvesem.
0: Get out of my kitchen.
1: Mert azt mondja, hogy hülye vagy, menj ki a konyhából.
0: You must know the temperament.
1: Tudnod kell a temperamentumát.
0: Situation.
1: Meg a helyzetet.
0: So where, what we should do.
1: Mikor mit tegyünk?
0: That's it. You know, you know very well.
1: Nagyon jól tudjuk.
0: The man is a man.
1: A férfi, férfi.
0: Doesn't matter, please. Let me for one minute, let be the man the best.
1: Egy percig.
0: Yes? So, the man is the brain. Deciding.
1: Ő neki agya van, dönt.
0: Wife is not there. Wife have no work there here.
1: A feleségnek itt nincs.
0: But wife is the neck.
1: Hanem, tehát a férj, a fej, a feleség, a nyak.
0: Man have nothing, no power with the neck.
1: A férjnek nincs nyaki ereje.
0: So, man decides.
1: A férfi dönt.
0: But wife will say yes or no.
1: De a feleség mondja, hogy igen vagy nem.
0: The brain, whole brain is in the hand of the wife.
1: Az egész agy a feleség kezében van.
0: Yes. So if she said, if she don't move at all,
1: ha a nő nem mozdul,
0: the wife is dog fall in the cold water. Yes. So both have to come. That's it means. That's why Ida and Pingala.
1: Az Ida és a Pingala.
0: Intellect and the heart.
1: Az intellektus és a szív.
0: Together have to come.
1: A kettő együtt kell legyen.
0: And so in this body,
1: ebben a testben,
0: God have made that, what Holy Guruji said.
1: Ahogy Holy Guruji mondja, Isten.
0: Sadam

0: Oh, my brother sadhus.
1: Ó, sádu testvérem.
0: My bungalows, my coach is so wonderful.
1: Az én bungalóm, kocsim
0: olyan
1: gyönyörű.
0: In which I sat many, many times.
1: Sokszor ültem benne.
0: Very comfortable.
1: Nagyon kényelmes.
0: And then there are many, many mind and buddhis and vivekas and everything describing inside.
1: Leírja az elmét, buddhit, vivékát.
0: So similarly, in our body,
1: testünkben,
0: different energy.
1: Különböző energiák.
0: So there is 72,000 nerves in the body.
1: 72,000 ideg van a testben.
0: 72,000 nerves in our human body.
1: 72,000 ideg az emberi testben.
0: Very fine, from millimeter to second, this different functions changing.
1: Milliméter tölt része különböző funkciók.
0: According to yogic anatomy,
1: a jogikus anatómia szerint
0: 72,000 nerves.
1: 72,000 ideg.
0: And from there, four they are most important.
1: És négy ebből a legfontosabb.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And balancing, protecting the Ida, Pingala, Sushumna.
1: Kiegyensúlya védelmezi Ida, Pingala, Sushumna.
0: Is protected and kept in balance.
1: Védelmezi, kiegyensúlyozza.
0: Így a Vajranadi.
1: A Vajranadi a negyedik.
0: And that Vajranadi is that means the in the whole body as immunity.
1: Ez az immunitás az egész testben.
0: So Sushumna also can become ill.
1: A Sushumna is megbetegedhet.
0: If there is no power of the Vajranadi.
1: Ha nincs erő a Vajranadiban.
0: And therefore tehát, Vajranadi and Vajranadi also known as Bank Nal.
1: Úgy is hívják Bank Nal.
0: So Nal means a pipe.
1: A Nal az egy cső.
0: Bank Nal, this is a Sanskrit word.
1: Sanskrit.
0: We can look one day.
1: So.
0: And that yogi,
1: az a yogi,
0: who make this sadhana,
1: aki ezt a sadhanát végzi,
0: but still Ida, Pingala, Sushumna will not make you that one.
1: De az Ida, Pingala, Sushumna nem teszi meg.
0: But you have to enter into the banknál.
1: De be kell lépél a banknádba.
0: Then you will find, you will search banknál.
1: Akkor megtalálod.
0: And from this banknál,
1: ebből a banknálból,
0: in this modern system,
1: a modern rendszerben,
0: what they made, they call the one word I will tell you, it will come in my mind.
1: Van erre egy szó.
0: And there can be searched anywhere, everything.
1: Kereshet mindenhol mindent.
0: And similarly like in the computer.
1: Hasonlóan a számítógépben.
0: That is also developed from that part, that banknál.
1: Ott is van egy ilyen rész, mint a banknál.
0: All the systems.
1: Ezek a rendszerek.
0: And so from this again we have to come.
1: Innentől megint.
0: If we understand the science of yoga.
1: Ha megértjük a jóga tudományát.
0: And yogic anatomy.
1: A jogikus anatómiát.
0: That is indescribable.
1: Akkor az leírhatatlan.
0: What our modern science have discovered,
1: amit felfedezett a modern tudomány,
0: that's only 15%.
1: Az csak 15%.
0: 85% still.
1: 85% még.
0: We human have not discovered that.
1: Nem fedezte föl az
0: emberiség. But that yogi can do it.
1: De a yogi megteheti.
0: And that one can come as what we call from yugas and yugas, siddha yogis are still there.
1: Yugákon, yugákon keresztül a yogik még mindig itt vannak.
0: So, therefore, this one kriya.
1: Ez az egy kriya.
0: We will have, and you should, everyone you can practice.
1: Mindenkinek kéne gyakorolni.
0: So this is from the navel.
1: A köldökből.
0: The lower energies. and upper energies.
1: Az alsó és felső energiák.
0: Prana and apana.
1: Prana apana.
0: And from this prana apana,
1: prana apana,
0: from Manipur,
1: Manipurból,
0: immediately comes the heart.
1: Azonnal következik a szív.
0: And what is the name of the chakra in the heart?
1: Mi a szív csakra neve?
0: Anahata.
1: Anahat.
0: And what means the anahat?
1: Mit jelent az?
0: In Austrian dialect they say anahat. The ana.
1: Így mondjuk, osztrák nyelven mondjuk.
0: I know, no. But anahat means limitless.
1: Azt jelenti határtalan.
0: No boundary.
1: Nincs határ.
0: No limitations.
1: Nincs behatároltság.
0: That's called anahat.
1: Ez az anahat.
0: And what is anahat? It is a sound.
1: Ez egy hang.
0: And what is the sound? Endless.
1: Mi a hang? Végtelen.
0: My so many lectures which you have.
1: Az a sok előadás, ami megvan nektek.
0: All is in the space.
1: A, mindez a térben
0: in
1: van.
0: In this 57 years my yoga work.
1: 57 éves jóga munkám.
0: Is in the universe. Similarly
1: benne
0: your also vibration there.
1: Hasonlóan a ti vibrációtok is.
0: One can one point you touches and the whole Maheshwaranand's vibration, talk and lock and bock and gong and ding dong dag ding ding dag dag da dag ding ding ding ding ding ding ding. All is here. All is that like this.
1: Megérintesz egy pontot és Maheshwaranandat.
0: So the sound is endless.
1: Összes beszéde itt van.
0: Nada rupa para brahma. And therefore say nada is the supreme. The para means endless.
1: Azt jelenti végtelen.
0: And that is in the heart.
1: Para.
0: So that's called anahat.
1: Ez van a szívben, ezért hívjuk anahatnak.
0: So nada rupa. The nada is in the navel.
1: Nada a köldökben.
0: Rupa means form.
1: Rupa a forma.
0: So the manifesting coming from here, but manifesting in the heart.
1: Innen jön, de a szívben nyilvánul meg.
0: Banknál.
1: Banknál.
0: Then from this comes to the sound forming, and that is called vocal cord.
1: És aztán a kiformálódott hang megy a hangszalagba.

0: Now, from the navel to the anahat to Vishuddhi.
1: A köldökből az anahaton keresztül a Vishuddhiba.
0: It goes to Amrita Bindu.
1: Az Amrita Binduba megy.
0: And Sahasrara Chakra.
1: És a Sahasrara Chakra.
0: From that it comes back to this three nadis.
1: Ott onnan visszajön a
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: Through the Agya Chakra.
1: Az Agya Chakra.
0: There it opens then the space.
1: Azután ott kinyílik a tér felé.
0: From there you dive in.
1: Onnantól belemerülsz.
0: And we come again to the Manipur Chakra.
1: És visszajutsz a Manipur Chakrába.
0: So the Om and Ram.
1: Az Om és a Ram.
0: Om is everything.
1: Az Om minden.
0: But within that is that mantra.
1: Benne az a mantra van.
0: The Bija mantra of the Manipur is.
1: A Bija mantra, a Manipur Bija mantraja a Ram.
0: And so, like this.
1: Hasonlóan.
0: You listen.
1: Figyelj.

0: very good.
1: Nagyon jó.
0: It will take, we have more techniques in it. So actually the Om is in Sahasrar.
1: Az Om a Sahasrában van.
0: And Ram is Manipur.
1: És a Ráma Manipurban.
0: Read the human powers in humans.
1: Elolvashatod a rejtett erők az emberben
0: and
1: könyvben.
0: And read all petals, study very exactly.
1: És tanulmányoz pontosan, hogy mi van írva a különböző szirmokra.
0: 52 letters of alphabet.
1: 53 betű. Az ABC.
0: Devanagarik.
1: 52.
0: And but these are our vibration in the human body.
1: Ezek a rezgések az emberi testben.
0: If we concentrate and give our attention to all these chakras.
1: Hogyha koncentrálunk, figyelünk az összes csakrára.
0: That is awakening of the Kundalini.
1: Mindez benne van.
0: When the Kundalini awakes, there is no any feeling vibration.
1: Amikor a kundalini felébred, nincsen ilyen rezgés.
0: There is no cobra coming up.
1: Nincs egy olyan, hogy a kobra feljön.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: But of course, if you want to have a cobra.
1: De ha persze akarod a kobrát.
0: In Jnana Ashram we have many.
1: A Jnana Ashramban sok van.
0: So you can rent it one.
1: Kölcsönözhetsz egyet.
0: So this is inner. Inner vibration.
1: Ez egy belső
0: and
1: rezgés.
0: That's how then it is said that doesn't matter if you become a sannyasi or no sannyasi, you are inside. Like read in Lilamrit, Mahaprabhuji's, when Mangilalji came to Mahaprabhuji and Mangilalji said, please make me sadhu. So he said, I did it. But my cloth, he said, Do you want to have a color of the cloth or color of your heart? He said, heart.
1: Nem számít, hogy szanyászi vagy nem vagy szanyászi, a lila amritban benne van, amikor Mangilalji jött Mahaprabhujihoz, és kérte, hogy avassa Swamivá, és Mahaprabhuji azt válaszolt, hogy már megtettem, erre azt mondta, de hát a Mangilalji, hogy de hát nem kaptam ruhát, és akkor Mahaprabhuji megkérdezte, hogy mit szeretnél, hogy a ruhádat színezzem be, vagy a szívedet.
0: So Mahaprabhuji said,
1: azt mondja Mahaprabhuji,
0: I already colored your heart.
1: Már a szívedet beszíneztem.
0: You need not to color the cloth.
1: Nem kell a ruhát beszínezni.
0: And you know, he was Jivan Mukta.
1: Ő Jivan Mukta volt.
0: It's not easy to get a Jivan Mukta.
1: Nem könnyű Jivan Muktát kapni.
0: And when Mangilalji got a samadhi,
1: mikor Mangilalji elnyerte a samadhit,
0: he died.
1: Meghalt.
0: And they put him on his samadhi in his grave.
1: Betették a sírba.
0: Same time he appears in Bolagoda ashram.
1: Ugyanakkor megjelent a Bolagoda ashramban.
0: And the people were sitting in the ashram.
1: Ott ültek az emberek az
0: ashramban. And they all stand up.
1: Fölálltak.
0: And said, Mangilalji, you are here.
1: Itt vagy, Mangilalji.
0: We got telegram.
1: Kaptunk egy táviratot.
0: Just few hours ago.
1: Néhány órával ezelőtt.
0: That you went into samadhi.
1: Hogy szamádiba léptél.
0: He said, oh, there are many samadhis.
1: Sok szamádi van.
0: And he disappeared.
1: És eltűnt.
0: It was not a hallucination.
1: Ez nem halucináció volt.
0: All was sitting and see him exactly in that way, coming, walking, this, that.
1: Mindenki

0: aki ott ült, pontosan ugyanúgy látták, hogy hogy ment ott, meg mit mondott.
1: But before they want to touch his feet,
0: de mikor meg akarták a lábát érinteni,
1: again he disappeared.
0: Eltűnt.
1: Jivanmukta.
0: Jivanmukta.
1: It's not easy.
0: Nem könnyű dolog.
1: The one Jivanmukta was the father of the Sita from Rama.
0: A Ramayanából Sita apja Jivanmukta volt.
1: Janak Videhi.
0: Janak Videhi.
1: Janaka, King Janaka.
0: Janaka király.
1: Videhi means he was liberated with his body.
0: Videhi azt jelenti, hogy a testében felszabadult.
1: That's called Jivanmukta.
0: Ez a Jivanmukta.
1: So let us work that we all become Jivanmukta and Hari Om.
0: Dolgozzunk, hogy Jivanmukták legyünk, Hari Om.
1: But there is one word, very nice.
0: De van egy szép szó.
1: Bukke bhajan ho Gopala. One say to Krishna.
0: Azt mondja valaki Krishnának.
1: O Gopala, O Krishna.
0: O Krishna Gopal.
1: With empty stomach I cannot make your mantra.
0: Üres gyomorral nem tudom a mantrádat gyakorolni.
1: I give your mantra mala back.
0: Visszaadom a málámat.
1: Bukke bhajan Gopala, ye teri mala. So we have enough time for coming to the lunch.
0: Tehát itt az ideje, hogy ebédelni menjünk.
1: Wish you very good lunch.
0: Nagyon jó étvágyat
1: and
0: kívánok.
1: And kriya, we will continue.
0: Folytatjuk majd a kriát.
1: And so we will have one bhajan something, keep one bhajan.
0: Lesz egy bhajan.

0: शांति शांति। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। सो द नाद, नाद रूप पर ब्रह्म इज एवरीथिंग इन अवर बॉडी विच गेट्स द मूवमेंट इज थ्रू दैट नाद द साउंड।
1: Minden, ami a testünkben van, a náda a hang által kerül mozgásba.
0: If there is no space, the sound cannot proceed.
1: Ha nincs tér, akkor a hang sem terjedhet.
0: And without that sound, cannot be achieved.
1: A hang nélkül pedig nem lehet elérni.
0: So with that resonance, energy is expanding.
1: Ezzel a rezgéssel terjed ki az energia.
0: The energy flows in the chakras, in the glands.
1: Az energia a csakrákban, mirigyekben folyik.
0: So the subject of the kundalini is a very big subject.
1: A kundalini témája nagyon nagy.
0: The kundalini is a science, complete science of body, mind, intellect and consciousness.
1: A kundalini a test, az elme, az intellektus és a tudat teljes tudománya.
0: Kundalini means shakti.
1: A kundalini azt jelenti shakti.
0: The definition of the word kundalini, there are two meanings can be. One is called kund, it means a pool. Same like a swimming pool or a pond.
1: A kundalini szónak kétféle jelentése van, az egyik a kund, ami egy tó vagy egy medence.
0: So in the big pond, if you put something inside, or the leaves of the trees and etc. falls into the water, it will go on the bottom and after some times will get rotten.
1: Ha egy nagy tóba beledobunk valamit, vagy beleesnek a falevelek, akkor lesüllyednek és egy idő után megrohadnak.
0: When the things are in the water, thrown, has its form and its identity.
1: Amiket bedobálnak a tóba, annak megvan a formája és az azonossága.
0: But when it lies under the bottom of the pond or that tank, water tank, after a certain time it gets rotten.
1: De amikor lesüllyed az víztartály vagy a tó aljára, akkor egy idő után megrothad.
0: It loses form, it loses color, and it loses its solid form.
1: Elveszti a formáját, a színét és a szilárd alakját.
0: So similarly, that kund is there where all our past karmas are existing.
1: És ez a kunda az, ahol az elmúlt karmáink vannak.
0: Till certain life may be remember.
1: Bizonyos életig talán emlékszünk.
0: But after we don't know.
1: De aztán nem tudjuk.
0: So the form and effect of those karmas doesn't get lost. The form get lost, but effect not.
1: Ezeknek a karmáknak a formája elvész, de a hatása nem.
0: So what we call good luck or bad luck.
1: Amit jó vagy rossz szerencsének hívunk.
0: What we call the destiny.
1: Vagy sorsnak.
0: Destiny is past actions.
1: A sors a múltbéli tetteink.
0: And from these past actions, time to time comes up in our memories or to our consciousness or appears into our body again.

0: és ezek közül a múltbéli tettek közül valami újra megjelenik a testben, vagy újra emlékszünk rá, gondolunk rá, megjelenik a tudatunkban.
1: So deep in the consciousness, our karma

0: which have two forms.
1: Aminek két formája van.
0: One is like a one circle and has a door to go in and out.
1: Az egyik olyan, mint egy kör, amin van egy ajtó, ahol ki be lehet járni.
0: That indicates that heavy rain will come.
1: Ez azt jelenti, hogy nagy esők jönnek.
0: Or there is one circle which has no door.
1: Vagy a kör teljes, nincs ajtaja.
0: It very clear that means and it will be only wind.
1: Ez azt jelenti, hogy csak szél fog fújni.
0: This is an indication in the space.
1: Ez egy jelzés a térből.
0: And it is true, it will be like that.
1: És tényleg így lesz.
0: When I arrived last month in Mexico City, 5th of June, there was at midday had a beautiful circle around the sun.
1: Amikor múlt hónapban megérkeztem Mexikóba, június 5-én, akkor délben a nap körül volt.
0: And many scientists, they were making pictures.
1: És a tudósok fényképezték.
0: Even with the telescope.
1: Távcsővel is.
0: And they wrote something. There must be happen something, some energy is coming, some spirituality.
1: És azt írták, hogy valamilyen energia, valamilyen spiritualitás jön.
0: You can check in the newspaper of the Mexico City.
1: Mexikó város újságjában meg lehet nézni.
0: From the 5th of June.
1: Június 5-én.
0: So, these are the symbols which is in the universe and in every creatures as well as in the humans.
1: Ezek a szimbólumok megvannak a természetben, minden teremtményben és az emberben is.
0: So it can be water or it can be wind.
1: Lehet víz vagy szél.
0: So where there is a door, there is a water.
1: Ha ajtaja van, akkor víz jön.
0: And where there is no door, just a circle around the moon, it means it will come a storm.
1: Ha nincs bejárata, hanem csak egy kör a hold körül, akkor vihar jön.
0: Or cyclone.
1: Vagy ciklon.
0: It will happen.
1: Megtörténik.
0: Now, second, the third definition of the Kundalini, because the Shakti is a feministic.
1: A Kundalini harmadik definíciója a Shakti nőnemű.
0: So, that's why it's a Kundalini.
1: Ezért mondják, hogy Kundalini.
0: In Sanskrit and in Hindi, the mostly ending of the word where is I is masculine, or the feminine.
1: A Hindiben és a Sanskritban általában a szó végén, hogyha I betű van, akkor ez nőnemű.
0: And when is A, is a masculine.
1: Ha pedig A, akkor hinnemű.
0: Because the energy is the feministic.
1: Az energia nőnemű.
0: And therefore it's called Kundalini.
1: Ezért hívják Kundalininek.
0: Kund is masculine.
1: A Kund hímnemű.
0: But Kundalini is a feministic.
1: A Kundalini viszont nőnemű.
0: And the next meaning of the Kundalini, it's called Kundal. And the Kundal is earrings.
1: A Kundalini következő jelentése a Kundal, a fülbevaló.
0: You know, it's hanging nice, beautiful earrings, big one.
1: Egy nagy, szép fülbevaló.
0: That's Kundal.
1: Ez a Kundal.
0: Yeah. And it is said one should not make any pinching or the peering on the body.
1: Azt mondják, hogy nem jó, ha az ember kiukasztja a testét.
0: But especially for the ears, for the particular place, point, it is healthy.
1: De a fülön egy bizonyos ponton ez egészséges.
0: So the man can have only one side, one and one other side.
1: Csak egy-egy legyen mindkét oldalon.
0: But for women, there are particular points which they should have.
1: A férfiaknál csak egy lehet egy oldalon, a nőknél pedig megvannak bizonyos pontok, hogy hol kell lennie.
0: It is believed that it protects against certain illness.
1: Úgy tartják, hogy ez megvéd bizonyos betegséget.

0: betegségektől.
1: And energy.
0: És energiát ad.
1: But for the women also they have on the nose.
0: De a nőknek az oldán is van.
1: That's all, after nothing.
0: Ennyi az egész, semmi több.
1: So, these earrings is also like a kundalini, a ring.
0: Ez a fülbevaló, ez is olyan, mint a kundalini, a gyűrű.
1: And now, when the ring is there, it's called infinity.
0: És ahol gyűrű van, ezt végtelennek hívják.
1: The ring is continuity.
0: A gyűrű a folyamatosság.
1: Is endless.
0: Végtelen.
1: Because it has no end.
0: Nincs vége.
1: So similarly, this energy is endless.
0: Hasonlóan ez az energia is végtelen.
1: All the times, everywhere.
0: Mindig, mindenhol.
1: So, then it is said, what the zero? Who introduced the zero? The Indian mathematician.
0: És aztán ott van a nulla, ki vezette be a nullát, az indiai matematikusok.
1: Gave the zero to solve mathematical problems.
0: Azért vezették be a nullát, hogy megoldjanak matematikai problémákat.
1: And also he, Indian who gave this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: És 1-től 9-ig a többi számjegyet is az indiaiak adták.
1: So 9 is highest number.
0: A 9 a legmagasabb szám.
1: And there is no tenth number.
0: És nincs tízes szám.
1: Only 9.
0: Csak 9.
1: And 9 will remain always 9.
0: És a 9 mindig 9 marad.
1: Even you can write 100 times 9999.
0: Százszor egymás meg írhatod, hogy 999.
1: And then you calculate.
0: Aztán kiszámolod.
1: It will come 9 only.
0: Akkor csak 9 marad.
1: But when you put 10, then the multiplying.
0: De ha beraksz egy nullát, az a szorzás.
1: But the zero is again continuity.
0: De a nulla is a folytonosság.
1: And that's why, because it is said in Vedas, the Rishi said.
0: Azt mondják a Védekben, a Rishik azt mondták.
1: The earth is a ball.
0: A föld egy labda.
1: It's round.
0: Gömbölyű.
1: The earth is zero.
0: A föld nulla.
1: And that's why it's fluttering.
0: Ezért lebeg.
1: So, it is the Rishis of India said, earth is round.
0: Az indiai rishik mondták, hogy a föld gömbölyű.
1: But again it is said, not only the earth, but water is also round.
0: És aztán azt is mondták, hogy nem csak a föld, hanem a víz is gömbölyű.
1: Every drop is round.
0: Minden vízcsepp gömbölyű.
1: Every drop is round.
0: Minden vízcsepp gömbölyű.
1: Even the drop of the fog.
0: Még a halmat is.
1: The very fine drop of the fog.
0: Egy nagyon kicsi halmatcsepp.
1: It is round.
0: Ez is kerek.
1: Said no, not only this.
0: És nem csak ezt mondták.
1: But energy is around.
0: Hanem az energia is gömbölyű.
1: So energy is going in circle.
0: Az energia körbe megy.
1: The sun ray doesn't come straight.
0: A napsugár nem egyenesen jön.
1: But it's going round.
0: Hanem ívesen.
1: And that round is because sun itself is round.
0: Ez azért van, mert a nap maga is gömbölyű.
1: So you know the sign swastika.
0: Ismeritek a swastikát?
1: Swastika is symbol of the sun.
0: Ez a nap szimbóluma.
1: That sun is turning.
0: A nap forog.
1: Clockwise.
0: Az óramutatójárása szerint.
1: And so the sun ray which is coming, because due to movement, it's bending, the energy is becoming round.
0: És a napsugárzás, ami jön, az is a mozgás miatt meghajol, és az energia is kerek.
1: Sun is round.
0: A nap is gömbölyű.
1: The sun ray is round.
0: A napsugár is.
1: Energy is round.
0: Az energia is gömbölyű.
1: Then finally it is said.
0: És végül azt mondják.
1: The whole universe is round.
0: Az egész univerzum kerek.
1: This is in oneness.
0: Ez egységben van.
1: That is a Purna. And that's why when full moon, we call it Purna, Purnima.
0: Ezt hívják Purnának, és ezért teli holdkor, amikor kerek, ezt is Purnimának hívják.
1: Because that comes from the completeness.
0: Mert a teljességből jön.
1: So from complete it comes complete.
0: A teljességből teljesség jön.
1: And the egg of the peacock bird, we need not to put color inside the egg.
0: A páva tojásába nem kell festéket rakni.
1: The baby which will come out of the peacock bird, out of that egg, automatically will be colorful.
0: A páva tojásból kikelő fiók automatikusan színes lesz.
1: So similarly, from the complete, it is a complete.
0: Ugyanígy a teljességből teljesség származik.
1: And when you take something out from complete, it remains complete.
0: És ha kiveszel valamit a teljességből, teljesség
1: Purnamada, marad. Purnamidam, Purnat, Purnasya, Purnamadai, Purnamevavasishyate. Purna is complete.
0: Purna teljes.
1: Everything is coming from Purna.
0: Minden a Purnából jön.
1: And everything is existing in Purna, completeness.
0: És minden a Purnában a teljességben
1: And when érkezik. You take something out of the Purna, both are the Purna.
0: És ha valamit kiveszel belőle, akkor mind a két rész Purna.
1: So, what comes from the completeness, it is a completeness.
0: Ami teljességből jön, az teljesség.
1: So, in that way, our thoughts are not going straight.
0: És ugyanígy a gondolataink sem egyenesen mennek.
1: Our thoughts are also rotating.
0: A gondolataink is forognak.
1: Our visions also.
0: A vízióink is.
1: It's going like a circle, a spiral.
0: Úgy megy, mint egy spirál.
1: Yes. So what is not round?
0: Mi az, ami nem kerek?
1: Everything is round.
0: Minden kerek.
1: That's why gave the name Kundalini.
0: Ezért kapta a Kundalini nevet.
1: That Shakti, energy is rotating.
0: Ez a Shakti, az energia forog.
1: And that is in our body and in all other creatures.
0: Ez megvan a testünkben és minden más teremtményben.
1: Those who understood the life, those who understood the birth and death, and those who understand what is the liberation, they will know what is Kundalini Yoga.
0: Akik megértették az életet, a születést, a halált, akik értik mi a felszabadulás, ők tudják mi a Kundalini Yoga.
1: So everything according to the Vastu Shastra, there are two main principles, or the three main principles.
0: Három fő el van a Vastu Shastrában.
1: One is a circle, one is a right angle, and third one is triangle.
0: Az egyik a kör, a másik a megfelelő szög, a harmadik pedig a háromszög.
1: Circle.
0: Kör.
1: The right angle.
0: Megfelelő szög.
1: And the triangle.
0: És a háromszög.
1: These three symbols is a very strong.
0: Ez a három szimbólum nagyon erős.
1: And that is a Vastu Shastra needs.
0: És ez kell a Vastu Shastrához.
1: Because the certain angle is attracting the energy.
0: Mert ez a bizonyos szög vonza az energiát.
1: It's sharpening, it's purifying the energy.
0: Megtisztítja.
1: And then gives further to the energy.
0: És aztán továbbadja.
1: Only these three symbols can move through the energy.
0: Csak ezen a három szimbólumon keresztül megy az energia.
1: And that's why in the chakras, what we have in the body, Kundalini chakras, there are triangles in every chakras.
0: Ezért a csakrákban, a Kundalini és a csakrák könyvben minden csakrában háromszög
1: van. As well as there is a circle.
0: És kör is.
1: So all this, what we call the symbols, but is not only symbol, it's a reality.
0: Szimbólumoknak nevezzük, de nem csak szimbólum, hanem valóság.
1: Who understand, will understand.
0: Aki megérti, megérti.
1: And that one will try to research and achieve, they will achieve.
0: És megpróbálja kutatni, és el akarja érni, az el is éri.
1: So in this way, Nada

0: the sound.
1: Tehát így jön elbe a hang.
0: Entire endless universe is manifested through the sound.
1: Az egész végtelen univerzum a hang által manifestálódott.
0: We don't know where the end.
1: Nem tudjuk, hol a vége.
0: Where is the end of this horizon?
1: Hol a horizont vége?
0: What is the horizon?
1: Mi a horizont?
0: Horizon is that as close we go, that far it goes.
1: Minél közelebb megyünk a horizonthoz, annál messzebb megy.
0: So how high is sky?
1: Milyen magas az ég?
0: As higher we go, that far it goes.
1: Minél magasabbra megyünk, annál távolabb kerül.
0: So one person said, if you want to know how is my flight flying,
1: egy ember azt mondta, ha tudni akarod, milyen a repülés,
0: before I take off,
1: mielőtt felszállok,
0: please can you high up little sky?
1: Kérlek, emeld fel egy
0: kicsit
1: az eget.
0: Raise up the sky. Because my flight is so quick.
1: De az én repülőm olyan gyors.
0: They can go through and through.
1: Hogy át tud menni.
0: But still there is nothing.
1: De még sincs ott semmi.
0: Can we imagine emptiness? Emptiness.
1: El tudod képzelni az ürességet?
0: Completely empty.
1: Teljesen üres.
0: We humans, even not visible.
1: Mi emberek még csak nem is vagyunk láthatóak.
0: Compared with the universe.
1: Az univerzumhoz hasonlítva.
0: We are very tiny creatures.
1: Nagyon picike teremtmények vagyunk.
0: So, but they are perfectly balanced. Either they are in the space, on the earth, or in the water.
1: Tökéletesen ki vannak egyensúlyozva, vagy a levegőben van, vagy a földön, vagy a vízben.
0: It is balanced.
1: Egyensúlyban van.
0: And so, as far we will go in the space, there we will experience the sound.
1: Ezért, ha kimegyünk a térbe, akkor megtapasztaljuk a hangot.
0: A very peculiar sound.
1: Nagyon különleges hangot.
0: Which is somehow known to our atma.
1: Amit ismer az átmánk.
0: But not this physical sound.
1: De nem ilyen fizikai hang.
0: So, as far as we go in the universe, there's a different nada, different sound.
1: Tehát, ahogy megyünk ki az univerzumban, különböző náda, különböző hang van.
0: Again, that sound is that energy.
1: Megint ez a hang az energia.
0: Like the cement between two bricks.
1: Mint a cement két tégla között.
0: It holds the bricks together.
1: Összetartja a téglákat.
0: And that is the yoga.
1: És ez a yoga.
0: Yoga is that which is uniting, harmonizing, and balancing.
1: Yoga az, ami egyesít, harmonizál és kiegyensúlyoz.
0: These are the three principles.
1: Ez a három elv.
0: The circle.
1: A kör.
0: Triangle.
1: A háromszög.
0: And right angle.
1: És a megfelelő szög.
0: This is the only these three exist.
1: Csak ez a három létezik.
0: And from this you can do immense of forms.
1: És ebből rengeteg formát tudsz létrehozni.
0: Those who went to India in last 3-4 years.
1: Akik az elmúlt 3-4 évben Indiában jártak.
0: If you landed at New Delhi airport.
1: Ha az új Delhi reptéren szálltál le.
0: There is a cultural, a artist made certain forms, pictures.
1: Egy művész bizonyos képeket csinált.
0: Out of triangle.
1: Háromszögekből.
0: So the dancing, the drums,
1: táncosok,
0: it's so beautiful.
1: Olyan szép.
0: It's so beautiful.
1: Olyan csodálatos.
0: You can ask anyone what is this, immediately will say this is this.
1: Bárkit megkérdezhetsz, hogy ez mi, megmondja, hogy ez az.
0: But the triangles are put together.
1: De háromszögekből van összerakva.
0: When the dancing, you know, and they have something hanging, nice bells. The bells are there. It is Whenever I go, I will stand and looking how beautiful it is. So who have seen this in New Delhi airport?
1: A táncosoknak, ahogy lúg le a kezdikről a csengettyű, az is meg van csinálva minden. Amikor arra járok az Új Delhi reptére, akkor mindig megállok és nézem, hogy milyen szépek. Ki látta ezt? Ki
0: volt hand ott? Up.
1: Emeljétek fel a kezeteket.
0: One, two, three. Only four people were in India.
1: Csak négy ember volt Indiában.
0: When have you been in India? That time was not still. It was when Asia Game was now New Delhi Airport. It is, they said, the second or the biggest airport in the world.
1: Azt mondják, most az Új Delhi Airport a repülőtér a második legnagyobb a világon.
0: Korea have big. So Atlanta, New York, London, they are also big, but they have more traffic.
1: Atlantában és Londonban is nagy a repülőtér, de ott több a forgalom.
0: So, and there's also mudras. All mudras are displayed on the wall.
1: És minden mudra megjelenik a falon.
0: When you land in New Delhi, Indian airport,
1: hogyha leszállsz az Új Delhi reptéren,
0: it begins the introduction of India. What is India?
1: Elkezdődik India bemutatása.
0: Incredible India.
1: Hihetetlen India.
0: Which, when you go about 50 meters far,
1: ha elmész 50 méterre,
0: it begins another beauty of the India.
1: India újabb szépsége kezdődik.
0: That's called the what you don't have to pay tax. Free tax. Tax free. Duty free.
1: Duty free shopok.
0: Oh my God.
1: Oh, Istenem.
0: There are so many beautiful bottles of the alcohols.
1: Olyan sok szép üveg alkohol van.
0: You need not to go anywhere.
1: Nem kell sehova menned.
0: All you get it in India.
1: Mindet megkapod.
0: All vodka till the Bloody Mary, crazy horse.
1: A vodkától a Bloody
0: screwdriver. So everything is there.
1: Minden ott van.
0: Well, every country has its beauty and culture.
1: Minden országnak megvan a szépsége és kultúrája.
0: But we forgotten.
1: De mi elfelejtettük.
0: We put all vegetable in one pot.
1: Az összes zöldséget beraktuk egy fazékba.
0: So all different cultures fall into the one pot.
1: Az összes különböző kultúra egy fazékba esett.
0: And it came something new out.
1: És valami új keletkezett belőle.
0: You know, condition of the culture is now very bad.
1: A kultúra nagyon rossz helyzetben van.
0: You know, you brought a horse to the donkey. Neither remain horse nor became a donkey.
1: Ha összehozol egy lovat és szamadat, akkor nem lesz se ló, se szamád.
0: But it became muli.
1: Hanem összvér lesz.
0: On the high mountains carrying the load.
1: Ami a magas hegyeken viszi a terhet.
0: So when the culture became a muli, the horse and the donkey, then became a muli.
1: Ha a kultúra összvérré válik,
0: they can't give babies, they can't give children.
1: Akkor összvérré válik, és
0: but
1: nem
0: they are carrying a lot of luggage.
1: Csak rengeteg terhet cipel.
0: And so is now in this Kali Yuga.
1: És ez van most a Kali Yuga.
0: All people became a muli.
1: Minden ember összvér.
0: Running day and night, working, workaholic.
1: Éjjel-nappal rohan dolgozni, munkamániás.
0: They are all muli.
1: Mindannyian összvér.
0: They can't give children anymore.
1: Mert nem születnek gyerekek.
0: There's all these kind of chemicals.
1: Mindenfajta vegyszerek vannak.
0: And you know, you will be surprised, you will laugh.
1: És meg fogtok lepődni, nevetni fogtok.
0: In these all big cities.
1: A nagyvárosokban.
0: So many anti-baby pills ladies taking.
1: A hölgyek annyi fogamzásgátlót szednek.
0: That goes through their urine into the toilet flushing into the river.
1: És ez a vízelettel együtt a folyókba távozik.
0: And now the fish cannot give the eggs.
1: És a halak sem tudnak szaporodni.
0: The fish are dying.
1: A halak is kihalnak.
0: You know, so ladies.
1: Tehát hölgyek.
0: If you want to have beauty of the fish.
1: Ha szeretnétek halakat.
0: Then don't consume this.
1: Akkor ne fogyasszátok ezt.
0: So, who is guilty?
1: Ki a bűnös?
0: When there is no fish.
1: Ha nincs hal.
0: Women.
1: A nők.
0: And you know why?
1: És tudjátok miért?
0: Because women have great heart.
1: Mert nagy szívük van.
0: They don't want that the people will kill the fish.
1: Nem akarják, hogy az emberek megöljék a halakat.
0: So no bamboo, no flute.
1: Ha nincs bambusz, nincs fuduja.
0: No flute, no noise.
1: Ha nincs fuduja, nincs zaj.
0: That's it. Anyhow, so in this way, that what I want to talk is that form. And this form we call Vastu Shastra.
1: Tehát, amit mondani akarok, a forma, és ezt a formát Vastu Shastrának hívjuk.
0: And for every creature's design have been very carefully thought by the cosmic architectures.
1: A kozmikus építész nagyon gondosan megtervezett minden élőlényt.
0: That they keep the balance on this earth.
1: Hogy egyensúlyt tartsanak a földön.
0: Now we destroy the mountains.
1: Elpusztítottuk a hegyeket.
0: We dig the mountains because of the highways and concrete buildings.
1: Átfúrtuk, kibányáztuk a hegyeket, az autópályák és a betonépítmények miatt. Az erdőket elpusztítottuk, sok mindent.
0: So the Kundalini Shakti is that Shakti which holds the entire space, universe.
1: A Kundalini Shakti tartja az egész végtelen teret, az univerzumot.
0: And that is dwelling within us too.
1: És ez bennünk is van.
0: And we can awake this, we can experience this, and we can make ourselves free from those physical suffering.
1: Ezt mi is felébreszthetjük, megtapasztalhatjuk, és megszabadíthatjuk magunkat ezektől a fizikai szenvedésektől.
0: When we overcome the physical problems, then the mental problem is finished.
1: Ha legyőzzük a fizikai problémákat, akkor a mentális problémáknak is végük.
0: And when mental problem is solved, all emotional problem is solved.
1: És ha mentális problémák megoldódnak, akkor az érzelmi problémák.
0: So it's the one after other.
1: Az egyik a másik után jön.
0: And so those energy, what we call kundalini, you may say kundalini, you may say kundal,
1: az az energia, amit kundalnak vagy kundalininek hívunk.
0: Or we can say circle.
1: Vagy mondhatjuk, hogy kör.
0: Now people call this cobra, snake.
1: Ezt az emberek kobrának, kígyónak nevezik.
0: They call serpent power.
1: Azt mondják, kígyó erő.
0: Kundalini as a serpent.
1: Kundalini mint kígyó.
0: Oh my God, sometimes picture like a cobra is coming.
1: Ó Istenem, néha olyan képeket rajzolnak, hogy jön a kobra.
0: Cobra. They are so beautiful.
1: A kobrák olyan szépek.
0: They look so beautiful.
1: Olyan szépen néznek ki.
0: And if you stay more far, it's more beautiful.
1: És ha távolabb maradsz, akkor még szebb.
0: And when you come more near,
1: és ha közelebb mész,
0: then not anymore.
1: Akkor már nem.
0: So why they call serpent power?
1: Miért hívják kígyó erőnek?
0: Snake. Snake is believed Sesnaga. Sesnaga means have thousand-headed snake.
1: A kígyó, a Sesnaga, az ezerfejű kígyó.
0: And that thousand-headed snake is coiled in the ocean.
1: Ez az ezerfejű kígyó az óceánban van föltekeredve.
0: And head is up.
1: A feje pedig kint van.
0: And our earth is balanced on the head of the Sesnaga.
1: A mi földünk pedig a Sesnaga fején van kiegyensúlyozva.
0: So the whole earth is balanced on the Sesnaga's head.
1: Az egész föld Sesnaga fején egyensúlyozik.
0: When he is tired,

0: A fáradt.
1: Little bit here to move little neck.
0: Egy kicsit megmozgatja a nyakát.
1: And that takes reaction.
0: És ennek következménye van.
1: And that's called earthquake.
0: Ez a földrengés.
1: So whenever earthquake is there, means Sesnaga was doing Saravitasana.
0: Ha földrengés van, az azt jelenti, hogy a Sesnaga Saravitasanákat gyakorol.
1: Yeah. So this Ses, what is a Sesnaga? Thousand-headed snake.
0: Mi ez a Sesnaga? Az ezerfejű kígyó.
1: But it has other meaning.
0: De van más jelentése.
1: Holy Guruji told.
0: Holy Guruji azt mondta.
1: Other meaning. And that is the Ses is the numbers.
0: Ses a számok.
1: So when you count something,
0: ha megszámolsz valamit,
1: then minus plus everything you have done.
0: Összeadtál, kivontál mindent.
1: Finally what remains? Only that one.
0: Ami végül marad, az eredmény.
1: Only that one.
0: Csak ez az egy.
1: And that one is called the truth.
0: És ez az egy az igazság.
1: And that truth is Brahma Satya Jagat Mithya.
0: És ez az egy igazság, Brahma Satya Jagat
1: Mithya. That Brahman is the truth.
0: Ez a Brahman az igazság.
1: This world is only temporary.
0: A világ pedig csak időleges.
1: So the Sesnaga, Ses is that only one dharma.
0: Ses csak egy a dharma.
1: Dharma rakshita rakshitaha. The whole earth is still surviving on the dharma.
0: Az egész földet a dharma tartja életben.
1: Dharma rakshita rakshitaha. If we protect dharma, dharma will protect us.
0: Ha megvédjük a dharmát, a dharma megvéd minket.
1: So this Sesnaga, with the mythological pictures,
0: tehát ez a Sesnaga mitológiai képpel,
1: it begins from our navel.
0: A köldökünknél kezdődik.
1: When embryo begins to develop.
0: Amikor az embryó elkezd fejlődni.
1: First develops the intestine.
0: Először az emésztőrendszer.
1: And on the intestine it develops the spine.
0: És aztán az emésztőrendszeren nő a gerinc.
1: You know like a shell in the water?
0: Mint egy sejt.
1: There is a shell over and inside is the body.
0: Kívül van egy héj és a héjon belül van a test.
1: So in this shell spine begins. The intestine begins first.
0: A héjban a gerinc és még előtte az emésztőrendszer.
1: Then kezdődik. Comes the head.
0: Aztán jön a fej.
1: Then the limbs.
0: És a végtagok.
1: So it's a wonderful work what God have done, or the heavenly architectures.
0: Ez egy csodálatos munka, amit Isten vagy az égi építészek alkottak.
1: I told you.
0: Elmondtam.
1: Yesterday.
0: Tegnap.
1: A tiny ant.
0: Egy icipici hangya.
1: A very good vision.
0: Nagyon jól lát.
1: How, which machine God used that?
0: Milyen gépet használt Isten?
1: And she has beautiful fingers.
0: Nagyon szép ujjai vannak.
1: And polished nails.
0: És kifestett körmei.
1: Yes. And then she have a nice bales on her legs.
0: És aztán csengetjük vannak a lábain.
1: And then when the ants begins to dance.
0: Amikor a hangya elkezd táncolni.
1: The Vishnu lies like this.
0: Vishnu így ledől.
1: And looking.
0: És nézi.
1: Beautifully.
0: Csodálatos.
1: The resonance. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ti. Music nice, our Bhakti Devi can say some ragas, you know.
0: Bhakti Devi tud néhány rágát mondani.
1: Like Mirabai said in bhajan.
0: Ahogy Mirabai mondta egy bhajanban.

0: But the Meera was tying the nice bales on her ankles.
1: Meera csengettyűket kötött a bokájára.
0: And then she was dancing.
1: És aztán táncolt.
0: So all was happy. How beautiful it was.
1: Mindenki boldog volt, hogy ez milyen csodálatos.
0: The ant was somewhere feeding her children.
1: A hangya valahol a gyerekeit etette.
0: She also put in and came to dance.
1: Ő is felrakta a csengettyűket és jött táncolni.
0: And when it danced, the ant came on the podium.
1: És amikor a hangya lépett a színpadra.
0: On the stage. Mirabai also was looking.
1: Mirabai is nézte.
0: Oh, how nice the ants are dancing.
1: Ó, milyen szépen táncolnak
0: a hangya. God also stops there and wonders, my children, beautiful.
1: Isten is megállott és csodálkozik, hogy milyen szépek a gyerekei.
0: Go where the ant nest is.
1: Menj oda, ahol hangyaboly van.
0: And put your ear near.
1: És tedd közel a füled.
0: Some centimeters above.
1: Néhány centivel fölötte.
0: And listen the sound of the ants.
1: És hallgasd a hangyák hangját.
0: They speak.
1: Beszélnek.
0: Resonating.
1: Rezegnek.
0: So nāda rūpa parabrahma. Therefore it is said the form of the God is resonance.
1: Ezért azt mondják, Isten formája a rezgés.
0: And that came to the name of the Kundalini.
1: És így jön a Kundalini neve.
0: And that has immense of energy.
1: Ebben rengeteg energia van.
0: All abilities.
1: Minden képesség.
0: Everything.
1: Minden.
0: So when we studied this Kundalini science, then we will know the whole universe is nothing but the Kundalini science.
1: Ha tanulmányozzuk a Kundalini tudományát, akkor rájövünk, hogy az egész világ semmi több, mint a Kundalini.
0: And serpent is a kal. Kal means past.
1: A kígyó kal, a múlt.
0: Bhutkal, Vartman and Bhavishya. Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: So why? Because it's dormant, it's black.
1: Mivel szunnyad, fekete.
0: Kal means also black. Kal means the death.
1: Kal azt is jelenti fekete, halál.
0: Kal means the past time.
1: A múlt idő.
0: It unites into the three worlds.
1: Egyesíti a három világot.
0: Trinities.
1: A háromságot.
0: So this Kundalini Shakti, it's dwelling in each and every gland of our body.
1: Ez a Kundalini Shakti minden egyes mirigyünkben ott rejlik.
0: And that hormones which comes from our glands.
1: És a hormonokban, amiket a mirigyek termelnek.
0: That is something.
1: Ez valami.
0: Tomorrow.
1: Holnapra.
0: Sri Dipran Bhagwan ki. Deveshwar Mahadev ki. Madhav Krishna Bhagwan ki, Satya Sanatan Dharma ki.

0: Hipnarambagwana ki jai, Sri Sri Alakpuri ji Mahadeva ki jai, Sri Mara Krishna Bhagwana ki jai, Vishva Guru Mamandaleshwa Paramhan Swami Maishwarananji Guru Deva ki jai, Satsanatan Dharma ki jai, Ajkyananda ki jai, Sabarishi Muni Mahatma ki jai, Mata Pita Guru Deva ki jai. Hariom, dear brothers and sisters.
1: Hariom, kedves testvéreim.
0: Here in the hall of VEP and around the world.
1: VEP-i teremben és mindenhol a világon.
0: Swamiji gave me the occasion to speak some words to you on this wonderful morning.
1: Swamiji lehetőséget adott nekem, hogy néhány szót szóljak ezen a szép reggelen.
0: I will speak first about Guru Purnima. And afterwards about a book which I was writing.
1: Először a Guru Purnimáról beszélek, aztán egy könyvről, amelyet írtam.
0: Brahmanandam paramasukadam kevalam gyanamuratim dvandaditam gakanasadrasyam tasmasyadilakshyam ekam nityam vimalachalam sarvadishakshibhutam Bhava dittam triguna rahitam.

0: Amritat Om Tryambakam Yajamahe Sukandim Pushtivadanam Murvarukam Yebandhanat Mrityor
1: Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurve Namaha Mannatha Shri Jagannatha Madguru Shri Jagadguru Mamatma Sarva Bhutatma Tasmai Shri Gurve Namaha Salutations to the Cosmic Self.
2: Üdvözletem a kozmikus fénynek.
1: Salutations to Srila Purji Siddhapit Parampara.
2: Üdvözletem a Salak Purji Siddhapit Paramparának.
1: My dear pranams of beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Puriji.
2: Pranam őszentsége Gurudeva Paramaswami Maheshwaranandának.
1: Om Namo Narayan to the half sannyasi.
2: A half sannyasinak Om Naro Narayan.
1: One day he will be so fed up of me calling him half sannyasi and he will say, when can I get full sannyas?
2: Egy nap annyira eleged lesz abból, hogy fél sannyasinak hívlak, hogy teljes sannyasivá fogsz válni.
1: But still some more letting go has to be done.
2: De még egy kicsi elengedni való azért van.
1: Hari Om and good morning to all of you who are present here and those who are watching through Swamiji TV.
2: Hari Om, good. Jó reggelt azoknak, akik itt jelen vannak, és mindazoknak, akik a Swamiji TV-n nézik.
1: A beautiful sunny morning here in Vep.
2: Gyönyörű napos reggel van itt Vepen.
1: Well rested people.
2: És jól kipihent emberek.
1: Slept well?
2: Jól aludtatok?
1: If not good, no problem. I slept for you. This was the first night in the whole month where I slept nice.
2: És ha nem, akkor ne aggódjatok, én helyettetek is aludtam. Ez volt most az első éjjel, amikor rendesen aludtam.
1: And it was such a good sleep that I forgot to unlock the door before I went to sleep, so Vikram had to sleep outside.
2: És annyira jól aludtam, hogy elfelejtettem kinyitni az ajtót, úgyhogy Vikram kénytelen volt kint aludni.
1: I was so tired.

0: I went after dinner, I locked the door and I forgot that he existed.
1: És mert hogy a vacsora után bementem, becsuktam és elfelejtkeztem arról, hogy ő létezik.
0: But the boys took care of him. He had room, so not a problem.
1: De a fiúk gondoskodtak róla, kapott szobát, úgyhogy nem volt semmi gond.
0: But I know when I sleep good, when he calls me six times and I did not hear.
1: De azt tudom, hogyha jól alszom, ha hatszor is ha szól, nem hallok semmit.
0: So when you don't get a response or you don't see that I'm picking up, just know I'm sleeping.
1: Tudhatjátok, hogy ha nem kaptok választ, az azt jelenti, alszom.
0: Raja dena guru samoe charano ki, give me some dust particles of your lotus feet.
1: A lótusz lábad porának egy szemét kérem.
0: Once Mahaprabhuji gave his shoes to Holy Guruji to clean.
1: Egyszer Mahaprabhuji odaadta Holy Guruji-nak a cipőjét, hogy tisztítsa ki.
0: And then Guruji was sitting and taking one sand dust particle off that sole of the shoes.
1: És egyenként szedegette le Guruji a talpáról a porszemcséket.
0: That's how important the lotus dust of his feet is.
1: Ilyen fontos volt számára az ő lótuszlábának a pora.
0: Guruji gave it to Swamiji.
1: Guruji átadta Swamijinek.
0: And yeah, it's safe.
1: Tehát biztonságba került.
0: So that is how important the dust of the lotus feet of gurus are for us.
1: És ilyen fontos tehát számunkra a guruk lótuszlábának a pora.
0: Nahi me mango bhog swarga ka. In this modern world, if someone says, well, let's go to heaven, or do you want to experience heaven?
1: Ebben a modern világban, ha azt mondják, menjünk a mennyországba, hogy megtapasztaljuk azt.
0: Then he's saying, I don't even want to experience heaven.
1: És ő pedig azt mondja, nem akarom a mennyországot sem.
0: Icha nahi dhanadharavat ki, I don't have the icha, I don't have the longing of money or this materialistic materials.
1: Nincs bennem vágyakozás a pénzre, ezekre a materiális dolgokra.
0: Indra loka ke bhogana mango, I don't even want to be in the Indra loka or to experience everything that that offers.
1: És nem akarok az Indra lókába se kerülni, és azokat a dolgokat mind élvezni, amik ott vannak.
0: Sampatti namango dhara pataki, in this dhara means land. On this land I also don't ask for any property, any land, anything.
1: És ezen a világon, ezen a földön sem kérek semmilyen földet, semmilyen tulajdont.
0: Nahi me mango mukti ke sadhan, nor am I asking you for the path or the way towards moksha, towards mukti.
1: És azt sem kérem tőled, hogy vezessel a muktiba, a moksába.
0: Mukti dasi guru charano ki, the mukti is the servant of the lotus feet of Gurudev.
1: Ugyanis a mukti is a guru lótus lábának a szolgája.
0: Shridip Prabhuji charana rajamangu yahi vinati lala nand ki. Shri Lala Nandji is asking that the only wish that I hold is the lotus feet of Shridip Narayan Mahaprabhuji.
1: Shri Lala Nandji azt mondja, egyetlen kérés marad bennem, a te lábadnak a pora.
0: And that's why the charana, the lotus feet of the guru is very important.
1: Ezért ilyen fontos a guru lótusz lába.
0: Because in the spiritual world it works like this.
1: Mert ez a spirituális világban így működik.
0: How many of you know why you see Swamiji wearing socks often?
1: Tudjátok-e, hogy Swamiji miért visel zoknit?
0: Interactive satsang.
1: Interactive satsang.
0: Because it's cold.
1: Mert hideg van.
0: He wears it in summers also.
1: Nyáron is viseli.
0: The reason is because when you touch the feet of the guru.
1: Az oka pedig az, hogy mikor megérinted a guru lábát.
0: That's from where that energy he takes and you give.
1: Akkor a te energiád is belekerül.
0: And then it goes up, and then it's purified or digested or whatever you want to call.
1: Akkor ez fölmegy benne és megtisztul, megemésztődik.
0: And then when he looks back at you with love or he touches your head or anything, then that his energy, the purified energy, is going back to us through our eyes or head.
1: És mikor rád néz, hogy megérinti a fejedet, akkor ez a megtisztított energia visszaszáll te rád.
0: And the socks becomes a type of a shield.
1: Tehát az okni az egyfajta szigetelő.
0: It still works.
1: Akkor is működik.
0: But it's a slight barrier.
1: De egy picikét szigetel.
0: You know how I figured that one out? Do you know how I figured it out?
1: Tudod-e, hogy én hogy jöttem erre rá?
0: Want to know?
1: Tudni szeretnétek?
0: Some other time.
1: Majd máskor.
0: It was 2017, I think.
1: Azt hiszem 2017-ben történt.
0: And at that time I was still in seva of Acharya Mahamandaleshwar Vishwakananji.
1: És akkor még Acharya Mahamandaleshwar Vishwakananji szévájában voltam.
0: And we were in Gujarat.
1: És Gujaratban tartózkodtunk.
0: And if many of you know, and from the Lila Amrit,
1: sokan,
0: Holy Guruji had ashram in Gujarat also.
1: Sokan tudhatják a Lila Amritból, hogy Holy Guruji-nak van ott egy ashramja Gujaratban.
0: So we don't have that ashram anymore.
1: Már nincs meg.
0: But we have one of his disciples also, he created one ashram there.
1: De a egyik tanítvány egy más ashramot ott létrehozott.
0: And they were celebrating, I think, Holy Guruji's birthday.
1: És azt hiszem, hogy Holy Guruji születésnapját ünnepelték.
0: And because I was in the area, they invited me.
1: És mivel arra felé jártam, meghívtak engem.
0: And that was the first time Vishwakananji said, okay, go.
1: És akkor volt, mikor Vishwakananji azt mondta, hogy mehetsz.
0: And Swamiji also said, go.
1: És Swamiji is ezt mondta.
0: You know, excited first solo program. Till now, I went with Swamiji, or I went with Vishwakananji, or I went with this person. I always was in the background.
1: Nagyon izgatott voltam, mert ez egy egyéni program volt, különben mindig vagy Vishwagurujival mentem, Vishwakananjival, és a háttérbe voltam.
0: It wasn't ego, because thanks to Gurudev or God or whatever, I believe that I do not have that ego issue yet.
1: De ez nem ego kérdés volt nálam, mert azt hiszem, hogy a guru kegyelme miatt nekem nincsenek ilyen problémáim.
0: But I believe that it was more excitement.
1: Azt hiszem, hogy inkább izgatottság volt.
0: And because, you know, first program, let's go, let's see how it goes, how it works.
1: Első program, lássuk, hogy sikerül.
0: So I went there.
1: Oda mentem.
0: The seat wasn't big enough that you could fold your hands and hide your feet like this with the lungi.
1: Nem volt elég széles a szék ahhoz, hogy így föltegyem a lábamat és ráterítsem a lungit.
0: So it was a normal chair type thing where you have your legs down.
1: Ez egy közönséges szék volt, amin lúgatni kellett a lábat.
0: And whole evening people coming, greeting, going, coming, greeting, going.
1: Egész nap áramlottak az emberek, üdvözlés.
0: All was good. Our blessings were flowing from there, and I was giving.
1: Folyt az áldás, onnan átadtam.
0: But then I come back, and next day, one week, I'm sick.
1: És amikor visszajöttem, egy hét múlva lebetegedtem.
0: And usually, if I get sick, I have one sickness at a time.
1: És amikor beteg vagyok, általában egyszerre egyféle betegségem van.
0: That time I got a full package.
1: Akkor viszont pedig a teljes csomagot megkaptam.
0: From everything, from fever to diarrhea to vomiting to back pain to anything you can think of, everything came.
1: Volt láz, volt hasmenés, volt hátfájás, minden, amit csak elbírsz képzelni egyszerre.
0: Then I went to Vishwakananji and said, what's this?
1: És oda mentem Vishwakananjihoz, hogy hát mi ez?
0: Then he explained me this theory.
1: Akkor elmagyarázta ezt az elméletet.
0: And then from that day onwards I realized that obviously I don't have that digestion power.
1: És attól a naptól rájöttem, hogy nekem nincsen meg, vagy nem volt meg az az emésztési erőm.
0: So if I can make a channel and a medium for blessings coming through me, I can also do the reverse, that the problems go there, you know.
1: Hanem, hogyha én egy csatorna tudok lenni, amin keresztül folyik az áldás, akkor az is szükséges, hogy visszafele is meglegyen a csatorna.
0: Aap sop diya sab bhar tumhare haathon mein. Ye jeet bhi tumhare, ye haar bhi tumhara. So my success is also yours and my failure is also yours.
1: Az én sikerem a tied, de az én kudarcom is a tied.
0: Swamiji likes socks, I don't like socks, and it's not any practical with my mode of walking.
1: Swamiji szereti az oknit, én nem szeretem, de az én járásommal ez nem is megvalósítható.
0: So since that day onwards, I funnel everything what you give straight to him, and I give you what he gives.
1: És attól kezdve pedig mindent, amit nekem átadtok, azt továbbítom ő felé, és ő felőle pedig, ami jön, az pedig ti felétek.
0: And you know how proud we can feel that we are disciples of Gurudev?
1: És milyen az, amikor érezzük, hogy tanítványok vagyunk?
0: There are many paramparas, and even in the Shankaracharya paramparas, all Shankaracharyas or all these big saints, they don't even let you touch the feet.
1: Sok olyan parampara van, még a Shankaracharya paramparája is olyan, hogy nem hagyják, hogy megérintsék a lábukat.
0: But Swamiji lets us.
1: De Swamiji pedig hagyja.
0: That means he has a much stronger bond with his disciples.
1: Ez azt jelenti, neki sokkal erősebb a kapcsolata a tanítványokkal.
0: Because he's ready to take all of the things that we give him, and still he gives us unconditional love, unconditional kindness and blessings.
1: Mert ő készen áll arra, hogy átvegye mindazt, amit tőlünk átmegy, és a áldását tudja adni feltétel nélkül.
0: That's why Lala Nanji says, Raja Dena Moe Charano Ki, that I only want the dust particle of Mahaprabhuji, because that is the greatest for me.
1: És ezért mondja Lala Nanji, hogy Mahaprabhuji lábának egy porszemét kérem, mert a számomra a legnagyobb.
0: In the same way, when we understand that nothing in this world holds any value to us,
1: és hogyha megértjük, hogy semmi világi dolognak nincs számunkra értéke.
0: No one, no property, no materialistic things can give us that value which is given to us by our masters.
1: Mert hogy senki és semmi tulajdon, világi dolog nem tudja megadni azt, amit a mester meg tud.
0: And the most important for us is his kripa, his blessings.
1: Számunkra a legfontosabb az ő kripája, az ő áldásai.
0: Guru kripa hi kevalam shishyake ananda mangalam. With the blessings, with the kripa of Gurudev, us devotees, us disciples are in ultimate bliss.
1: A Gurudeva áldása következtében mi tanítványok a legmagasabb boldogságban vagyunk.
0: It's not only ananda, but it's paramananda.
1: Ez nem csak az ánanda, hanem a param ánanda.
0: Same way as we all are hans, but he is paramahans.
1: Ez olyan, hogy mi hanszák vagyunk, ő pedig a paramhansa.
0: And look how generous Guruji and they are towards us.
1: Milyen nagy lelkű Guruji mi felénk.
0: That he could have called us lazy creatures or many other beautiful, nice animals, but he still called us swan, hans.
1: Hívhatott volna minket valami lusta állat néven, vagy akármilyen más állatnak nevezhetne minket, de ő olyan nagy lelkű, hogy hattyúnak hív.
0: Shridip Narayana Mahaprabhuji Suta Hansa Jagavere. Shridip Narayana Mahaprabhuji is awakening that sleeping swans. We are the sleeping swans.
1: Mahaprabhuji fölébreszti az alvó hattyút. Mi vagyunk az.
0: And what does that symbolize? The white swan?
1: Mit jelent ez? A fehér?
0: Sorry? Liberation or purity of heart. He is telling us that we may be sleeping, we may be ignorant, but we are swans, we are white, and we have a pure heart.
1: Ez azt mondja nekünk, hogy habár lehet, hogy alszunk, mégis fehérek vagyunk, ami azt jelenti, hogy tiszta a szívünk.
0: But our heart is too closed to accept and receive that what the universe, what the God, and what the Guru is offering.
1: De túl zárt ahhoz a szívünk, hogy be tudjuk fogadni, amit a Guru, az univerzum adni akar nekünk.
0: And the few steps which we are discussing already the whole week and the whole month.
1: És az a néhány lépés, amelyet ezen az egész héten és az egész

0: Hónapban már megbeszéltünk.
1: Is.
0: Pedig.
1: Awareness.
0: Tudatosság.
1: Interactive satsangs reminding you again and again you are allowed to talk.
0: Mindig mondom, szabad beszélnetek, mondjátok, interaktív satsang.
1: Patience. Then when you combine awareness and patience.
0: Türelem, hogyha kombinálod a türelmet és a tudatosságot, mi lesz?
1: Then think with.
0: Gondolkoz.
1: Awareness and listen with.
0: Hallgatni.
1: Patience.
0: Tehát tudatossággal beszélj,
1: half,
0: és türelemmel hallgass.
1: Half of our self-created problems will be solved if we start thinking and talking with awareness and listening with patience.
0: Akkor, ha ezeket megteszed, akkor a problémáid fele már is semmivé válik, hogy tudatossággal beszélsz, és türelemmel hallgatsz.
1: Okay, sorry. Huh? Staradish? To wake up. Viveka, okay? Awareness, patience, viveka, then? Mauna, yes, but which no one is doing. We put even signboards everywhere that 1 hour is mauna, and I'm still sitting and hear you very strongly, but okay.
0: Mauna, de hát miféle maunáról beszélünk itt? Még plakátokat is kiraktunk, hogy mauna, de mindenfelé, ahol járok, látom és hallom, hogy beszéltek.
1: We all are that sensitive that we can feel these energies, these inner talks.
0: Vagyunk olyan érzékenyek, hogy meghalljuk ezeket a dolgokat, a belső beszédet.
1: When you truly are connected to someone, when that someone even thinks of you, you feel it in your guts, don't you?
0: Hogyha valakivel igazán kapcsolatban vagy, akkor az a valaki, hogyha gondol rád, akkor azt a érzed a gyomrodban.
1: Why? Because we are connected to that person.
0: Mert kapcsolatban vagyunk azzal a személlyel.
1: In the same way, if we are connected with each other, if we are connected to the roots, if we are connected to that Guru Parampara, to that Guru Tattva, then we also open up certain abilities to notice and to be more aware of ourselves and of our surroundings.
0: És hasonlóképpen, ahogy ez egymással van, ugyanígy, mikor kapcsolatban vagyunk a Guru Paramparával, akkor bizonyos minőségek átmennek, bizonyos dolgok történnek.
1: But until we are covered with that blurred, foggy vision, until we do not open ourselves enough to accept ourselves for who we are, we won't be able to love others.
0: Amíg homályos, ködös a látásunk, addig képtelenek vagyunk meglátni, hogy kik vagyunk valójában.
1: And one more point we discussed was detachment.
0: A következő, amiről beszéltünk, az pedig az elengedés.
1: What did we talk about detachment?
0: Mit beszéltünk arról?
1: I told you I will keep asking questions until you do not remember every single satsang of mine. Then we will move on. People ask, why do I repeat the same topics? We know it exactly.
0: Kérdéseket is tehettek föl, de minek tesztek föl kérdéseket, ha nem emlékeztek a válaszra, és aztán pedig azt mondják, hogy mindig ugyanazt mondom a szatszangon, de hát miért lépjünk tovább, hogyha nem emlékeztek?
1: Swamiji has been telling us the same things for the past 10, 20, 30, 40 years.
0: Swamiji ugyanazokat a dolgokat mondta nekünk az utóbbi 10, 20, 30, 40 évben.
1: Only he wasn't so pushy in these things.
0: Csak ő nem annyira erőltette.
1: But me, slightly different.
0: Én egy kicsit más vagyok.
1: I will wait until we start implementing the things that we talk about in our day-to-day life.
0: Addig arra várok, hogy alkalmazzuk azokat a dolgokat, amikről beszélünk a mindennapi életben.
1: Even 1% of what we talk about, what we listen, what we hear, if we start implementing, we will see certain changes.
0: Már csak ha 1%-át is alkalmazzuk ezeknek, amiről beszéltünk, akkor is már változást vehetünk észre.
1: How many of you practiced that technique of observing the thoughts and differentiating which thought goes where?
0: Hányan gyakoroltátok a gondolatok megfigyelését és azt,

0: Hogy hova mennek a gondolatok?
1: See, that's 0.1% of the majority. It's 0.1% of the majority.
0: Ez a többségnek 0.1%-a.
1: How did you feel after that?
0: Akkor hogy érzed magad utána?
1: So you feel good while doing it.
0: Hosszú ideje csinálja. Jól érzed magad tőle? Javul az idegrendszere.
1: Try it and then we all will talk about it more.
0: De csak folytasd, és majd még beszélünk róla többet.
1: Exactly, it's a very nice place to be, no? Without thoughts, without anything.
0: Nagyon jó dolog a gondolatokkal lenni.
1: Life becomes much more simpler.
0: És én sokkal egyszerűbbé váltam.
1: When we learn that the past cannot be changed and the future we don't need to know.
0: Akkor, hogyha rájövünk arra, hogy a múltat nem tudjuk megváltoztatni, a jövőt meg nem tudhatjuk.
1: And that we have santosha, we have enough of contentment that what we have, we are happy with that.
0: Akkor meg lesz a santosha, az elégedettség, hogy elégedettek legyünk azzal, amink van.
1: In the olden times they used to go seclude themselves, the rishis, the munis.
0: A régi időben elvonultak a rishik, a munik.
1: They didn't need to be in the society, they left the society, they left that public recognition, they left so many things behind.
0: Kivonultak a társadalomból, annyi mindent maguk mögött hagytak.
1: That won't be the case now in the modern Kali Yuga.
0: Itt most a modern Kali Yugában.
1: But we can at least start by giving ourselves some time in our day without anything.
0: Nem tudjuk megvalósítani, de legalább legyen a napunk folyamán egy idő, amikor magunkkal vagyunk.
1: Without technology.
0: Ne legyen technológia.
1: Without people.
0: Ne legyenek ott emberek.
1: That's what I like to do sometimes in the modern Kali Yuga.
0: Ez az, amit szeretek csinálni ebben a modern Kali Yugában néha.
1: Except me also just sitting in the room staring at the wall.
0: Hogy ott ülök a szobában és nézem a falat.
1: Sometimes I just sit in the car, turn on the music and I'd go for a solo drive for an hour or so.
0: Vagy néha beülök az autóba, bekapcsolom a zenét és egyedül vezetek több órát.
1: So it's good sometimes to do something that makes you happy, not others happy, not anything else but you yourself, because your happiness means the most to you, then you can spread more happiness.
0: Néha jó olyasmit csinálni, ami neked magadnak örömet okoz, mert magad számodra a saját örömöd a legfontosabb, és akkor tudsz mások felé örömöt sugározni, ha benned is az van.
1: But we are all stuck in the battle between our mind and our heart.
0: De mindannyian bele vagyunk ragadva abba a küzdelembe, ami a szívünk és az elménk között folyik.
1: So you need to believe more in yourself, that your gut feeling or that the guru's protection or that you are guided in whatever you're doing and not hold yourself back in what you're doing, because that is harming you, no one else.
0: És jobban hinned kell a belső érzéseidben, jobban hinned kell Gurudevában, hogy ne tartsanak vissza az aggodalmaid.
1: We have enough viveka, Gurudev taught us enough to differentiate and to discriminate between the wrong and the right.
0: Gurudeva elég vivékát tanított nekünk, hogy meg tudjuk különböztetni a rosszat és a jót.
1: Let's try again, four kripas.
0: Próbáljuk meg még egyszer a négy kripa.
1: One, wait, too many. Raise your hands.
0: Ne.
1: Deva kripa, first kripa, which
0: Deva
1: means?
0: Deva kripa az első, mit jelent?
1: The kripa of the god or goddesses that we are born in this human birth.
0: Istennek Istennő kripája, hogy emberi formában születtünk.
1: Second.
0: Második.
1: Shastra kripa, the kripa or the blessings of the scriptures that knowledge is going inside of us.
0: A shastra kripája, a szent iratok kripája, amely így belénk megy.
2: Guru kripa.
1: Guru kripa hi kevalam shishya ke ananda mangalam. The fourth one, which Holy Guruji said is the most important,
0: negyedik, amiről Holy Guruji azt mondta a legfontosabb.

0: Khud ki kripa, the kripa of ourselves.
1: A saját magunk iránt tanúsított kripa.
0: Guru is not the light itself. Guru is the one who is showing you the torch, and we are the one who have to walk on that path. So if we do not have that grip on ourselves, we won't walk the path because we are too lazy to walk it.
1: A guru nem csak a fény, hanem ő tartja a fáklyát előttünk, hogy arra felé haladjunk, de hogyha túl lusták vagyunk, és nem haladunk arra felé, nincs meg bennünk a saját magunk iránti kripa, akkor nem tudunk haladni azon az úton.
0: The guru's protection and the guidance is what we need, and rest all we have.
1: A guru áldására és védelmére van csak szükségünk, minden egyéb megvan nekünk.
0: So we have a guest today with us.
1: Most jön egy vendégnek hozzánk.
0: He is the secretary to the ambassador of Hungary and Bosnia.
1: A Magyarországra és Boszniára akkreditált nagykövet titkára.
0: We would like to welcome him on behalf of Yoga and Daily Life Hungary.
1: A joga mindennapi életben Magyarország nevében köszöntjük őt.

0: Hari Om, dear Param Pujya Mahamandali Swaswami Avatar Puriji, dear Mr. Praveen Kumar, the first secretary of the Indian Embassy to Hungary.
1: Kedves Avatar Puriji, kedves Praveen Kumar úr, a első titkára az indiai nagykövetségnek.
0: We would like to most heartedly welcome Mr. Praveen Kumar to our yoga seminar here in VEIP.
1: Nagy szeretettel üdvözöljük Praveen Kumar urat itt a VEIP yoga szemináriumon.
0: It is a great pleasure that he, as a representative of the Indian Embassy, could visit us this morning.
1: Nagy örömünkre szolgál, hogy az indiai nagykövetség képviseletében meglátogat minket ma.
0: Our Yoga in Daily Life organization in Hungary is looking back to a long history.
1: A mi jóga mindennapi életben magyar szervezetünknek igen hosszú a története.
0: Our ashram was established in 1978 by our Gurudev Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhanswami Maheshwaranandji.
1: Az ashramunkat 1978-ban alapította Gurudevánk Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhanswami Maheshwaranandji.
0: And this ashram, this our ashram in Budapest is the that ashram, the first ashram in Hungary, which is still functioning today.
1: És ez az első olyan ashram Magyarországon, amely a mai napig is működik.
0: The first yoga ashram established in Hungary, which still working today, functioning today.
1: Az első olyan yoga ashram Magyarországon, amely a mai napig is működik.
0: Although there are many centers and many yoga studios in Hungary, more than 250.
1: Habár sok yoga stúdió és központ van Magyarországon, több mint 250.
0: We are following the

0: original tradition of the ancient yoga shastra.
1: Mi követjük az ősi yoga shastrák eredeti tanításait.
0: As we were taught by our Gurudev, our master, the founder of the yoga in daily life system worldwide, Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhanswami Maheshwarananji.
1: Ahogy mesterünk, a világszerte ismert és tisztelt Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhanswami Maheshwarananda tanította nekünk.
0: Dear Mr. Kumar, it's a very great pleasure that you visited us.
1: Kumar úr, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ellátogattál hozzánk.
0: Thank you, Hari Om.
1: Köszönöm, Hari Om.
2: I think you heard me enough for the whole week.
1: Azt hiszem, hogy eleget hallottatok már engem ezen a héten.
2: And you will hear me again in the evening.
1: És este megint hallani fogtok.
2: For now, I would request Pravin Kumarji to a little bit share his opinions and something what he would like to share.
1: És most szeretném kérni Kumar urat, hogy ossza meg a gondolatait velünk.
3: Yeah, now I am audible.
1: Hallható vagyok. Yes.
3: Good morning.
1: Jó reggel.
3: Namaskar. Jó napot kívánok. Mahamandeshwar, Mahamandeshwar Swami Avatar Puri ji. Distinguished guests, ladies and gentlemen.
1: Tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim.
3: Dear yoga practitioners, friends of India, and all available dear friends.
1: Kedves yoga gyakorlók, India barátai, minden jelenlévő.
3: It is a great pleasure to be with you today at the summer seminar of yoga in daily life Hungary.
1: Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a yoga mindennapi életben nyári szemináriumán.
3: On behalf of the Embassy of India, I extend my warm greetings and heartfelt appreciations to the organizers for bringing together so many practitioners and admirers of yoga.
1: Az indiai nagykövetség nevében szeretném kifejezni köszönetemet és nagyra becsülésemet, hogy a ilyen sok yoga gyakorlót és India barátait elhoznak ide a yoga táborba.
3: Today's gathering is particularly special as it coincides with two significant occasions.
1: A mai összejövetel különleges, mert egybeesik két meghatározott dologgal.
3: The first is India's 80th Independence Day, which we will celebrate on 15th of August, and the second is the birthday of Vishwaguru Mahamandeshwara Paramhans Swami Maheshwaranand Puri ji Maharaj.
1: Az első ezek közül India függetlenségének a 80 éves évfordulója, ami hamarosan lesz, a második pedig Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhanswami Maheshwarananda születésnapja.
3: Who is the founder of the yoga in daily life system?
1: Aki pedig a yoga mindennapi életben rendszer megalapítója.
3: These occasions provide us with an opportunity to reflect not only on India's remarkable journey as a nation, but also on the timeless values that Indian civilization has shared with the world.
1: És ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy beszéljünk, megemlékezzünk, ne csak arról az útról, amelyet India, arról a jelentős útról, amelyet India mint nemzet bejárt, hanem az ősi tradíciókról is.
3: As India celebrates 80 years of independence, we proudly remember the courage, sacrifices, and visions of the countless men and women who fought for our freedom.
1: Ahogy India megünnepli függetlenségének 80 éves évfordulóját, ez alkalmat ad arra, hogy megemlékezzünk arról a számtalan nőnek és a férfinek a bátorságáról és áldozatáról, akik dolgoztak, hogy ez megvalósulhasson.
3: So our Independence Day is not merely a celebration of political freedom. It is

0: story extends far beyond the last 80 years.
1: Ugyanakkor India sokkal régebb óta létezik, mint ez az utolsó 80 év.
0: India is one of the world's oldest continuous civilization with a rich cultural heritage spanning several millennia.
1: Ugyanis India az egyik azok közül, a civilizációk közül, amelyek folyamatosan sok ezer évek óta léteznek.
0: Throughout history, it has contributed immensely to philosophy, mathematics, medicine, literature, art, spirituality and scientific thought.
1: Történelme során felbecsülhetetlen hozzájárulásokat tett a spiritualitáshoz, a matematikához, az orvosláshoz és a tudományhoz.
0: And more importantly, India has nurtured the values of peaceful coexistence, respect for diversity, dialogue and the pursuit of knowledge, values that continue to guide us today.
1: És ezeknél még fontosabb, hogy hozzájárult ahhoz a gondolkodáshoz, hogy békésen éljünk együtt, tiszteljük egymás véleményét, és ez folyamatosan megvolt a mai napig is.
0: Our cultural diversity, expressed through hundreds of languages, traditions, festivals, music, dance and literature, remains one of India's greatest strengths.
1: A kulturális diverzitása Indiának, ami megnyilvánul a sok százféle nyelvben, szertartásban, művészeti ágban, az egyik legnagyobb erőssége a nemzetünknek.
0: And equally significant is our enduring belief that knowledge should serve humanity and contribute to peace, harmony and mutual understanding.
1: És egyaránt fontos az a hitünk, hogy a tudásnak szolgálnia kell az emberiséget és hozzájárulni az emberiség boldogságához és jóllétéhez.
0: Friends, one of the finest expressions of this civilization heritage is the Guru-Shishya Parampara.
1: És az egyik legfontosabb öröksége ennek a civilizációnak a Guru-tanítvány elv.
0: The timeless teacher-disciple tradition that has preserved India's knowledge system for centuries.
1: És a parampara elve, amely biztosította azt, hogy India tudása fönnmaradjon az évezredek során.
0: The Guru-Shishya Parampara is far more than a method of education.
1: A guru-tanítvány parampara a sokkal több, mint egy oktatási intézmény.
0: It is a lifelong relationship founded on trust, respect, discipline and dedication.
1: Hanem ez egy életre szóló kapcsolat, amely a tiszteleten alapul.
0: In this tradition, a guru imparts not only knowledge and skills, but also values, wisdom and character.
1: Itt a guru nem csak tanításokat, elveket ad át, hanem egy bizonyos jellemet, viselkedésmódot is.
0: Learning is viewed as a process of personal transformation rather than merely the acquisition of information.
1: És úgy tekintik itt a tudást, mint egy személyes átalakulást, és nem csak a tanulást, mint egy személyes átalakulást, és nem csak a tudás elsajátítását.
0: Even in today's rapidly changing world, where information is instantly accessible, the Guru-Shishya tradition continues to offer valuable lessons.
1: És még a mai világban is, amikor a tudás mindenki számára azonnal elérhető, a guru-tanítvány kapcsolat értékes tudást hordoz.
0: Of course, technology can make knowledge widely available, but it cannot replace the inspiration, guidance and human connection that a dedicated teacher provides.
1: Természetesen a technológia elérhetővé teszi a tudást azonnal, de nem tudja megadni azt az inspirációt, személyes kapcsolatot, személyes tanítást, ami benne van a guru-tanítvány kapcsolatban.
0: The enduring bond between guru and disciple remains central to nurturing excellence, creativity and integrity.
1: És ez a fönnálló, hosszú

0: távú kapcsolat a guru és a tanítvány között, amely biztosítani tudja az integritást és az igazi tudást.
1: And this philosophy also lies at the very heart of yoga.
0: Ez a filozófia a jóga központi tanítása.
1: Yoga, as the world increasingly recognizes, is far more than a system of physical exercises.
0: A világon egyre jobban felismerik azt, hogy a jóga sokkal több, mint fizikai gyakorlatok rendszere.
1: It is a holistic way of life that seeks harmony between the body, mind and spirit.
0: Hanem ez egy holisztikus életmód, amelynek a célja a harmónia a test, a lélek és a szellem között.
1: It encourages balance, self-discipline, compassion and inner peace, qualities that are especially relevant in today's fast-paced and often stressful world.
0: Olyan értékeket közvetít, amelyek különösen fontosak a mai gyors világban, mint a megértés, a türelem, a mások iránti tisztelet.
1: Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, yoga has received unprecedented global recognition.
0: Miniszterelnökünk Narendra Modi látnoki vezetése köszönhetően a jóga világszerte elismerést nyert.
1: As he has emphasized, yoga is India's gift to the world, an ancient practice that brings harmony between mind and body, thought and action.
0: Ahogy ő ezt kihangsúlyozta, a jóga India ajándéka a világ számára, amely harmóniát hoz létre a test, a lélek és a cselekedetek között.
1: His initiative led to the adoption of the International Day of Yoga by the United Nations in 2014, and since then it has been celebrated annually across the world with remarkable enthusiasm.
0: Az ő kezdeményezésére fogadta el az Egyesült Nemzetek Szervezete 2014-ben azt, hogy legyen jóga világnapja, és ennek alkalmából a mai napig is nagy lelkesedéssel gyakorolják a jógát.
1: This global observance reflects India's enduring commitment to promoting harmony, well-being and a balanced way of life rooted in its ancient traditions.
0: És ezáltal keletkező globális figyelem lehetővé teszi, hogy nagyobb hangsúly legyen a indiai filozófia alapvető elvein, amely a béke, a megértés és a mindenki által iránti tisztelet.
1: It is therefore heartening to see the growing popularity of yoga in Hungary and across Europe.
0: Tehát ezért nagyon jó látni a jóga egyre növekvő népszerűségét Magyarországon és Európában.
1: Through the dedication of teachers, volunteers and practitioners, yoga has become an effective bridge connecting people of different cultures and backgrounds.
0: A jóga oktatók és az önkéntesek odaadó munkája következtében a jóga egy működő híd lett a különböző emberek között.
1: It has also become an important dimension of the strong cultural relations between India and Hungary.
0: És egy nagyon fontos eszköze lett az erős kulturális kapcsolatoknak India és Magyarország között.
1: In this context, I would like to specially acknowledge the remarkable contribution of Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhansa Swami Maheshwaranandapuri ji, whose lifelong efforts have inspired countless individuals around the world.
0: Ebben az összefüggésben szeretném kifejezni szívből jövő köszönetemet Paramahansa Maheshwarananda iránt, akinek egész életében tanúsított munkája hozzájárult ezeknek az elveknek a megvalósulásához.
1: Through the yoga in daily life system, Swamiji has made the authentic teachings of classic yoga accessible to people from diverse cultures and age groups.
0: A jóga mindennapi életben rendszere segítségével, amely az ősi jóga tanításokat elérhetővé teszi a modern ember számára lehetővé vált különböző fajta emberek, különböző kulturális tradíciójú emberek számára a gyakorlása.
1: For many decades, the yoga in daily life movement has played a significant role in promoting yoga and Indian spiritual traditions in Hungary.
0: Sok évtizeden át a jóga mindennapi életben rendszere fontos eszközévé vált a jóga és az indiai hagyományok terjesztésének.
1: Through yoga classes, seminars, educational activities and cultural programs, it has helped foster a deeper appreciation of India's philosophical heritage while strengthening the bonds of friendship between our two friendly countries.
0: A yoga órák, yoga programok és előadások által lehetővé vált az India és Magyarország közötti gyümölcsöző kapcsolatok további erősítése.
1: On this happy occasion, we also extend our warmest birthday greetings and sincere best wishes to Swamiji.
0: Ezen az örömteli alkalmon szeretnénk kifejezni.
1: May he continue to inspire people across the world through his wisdom, compassion and unwavering dedication to the universal values of yoga.
0: Üdvözletünket Paramahansvami Maheshwaramananda születésnapja iránt, hogy minél tovább folytathassa ezt az útját, amivel szolgálja a jóga mindennapi életben terjesztését világszerte.
1: Ladies and gentlemen, the relationship between India and Hungary has grown steadily over the years, encompassing political dialogue, economic cooperation, education, science and technology, and vibrant cultural exchanges.
0: Hölgyeim és uraim, a india és magyarországi kapcsolatok magukban foglalnak nagyon sok területet, politikai, tudományos, kulturális, társadalmi kapcsolatokat.
1: The increasing popularity of yoga, Ayurveda, Indian classical music and dance, and the Hindi language in Hungary reflects the growing interest of Hungarian people in India's rich civilizational heritage.
0: Az, hogy egyre növekszik a népszerűsége Magyarországon a jógának, az Ayurvédának, az indiai klasszikus táncnak és művészetnek, kifejezi az egyre növekvő érdeklődést India kultúrája iránt.
1: Cultural diplomacy builds lasting friendships because it speaks directly to people's hearts.
0: A kulturális diplomácia az hosszantartó barátságokat képes eredményezni, ugyanis ez közvetlenül az emberek szívét célozza.
1: Through yoga, music, dance, literature and shared values, we deepen mutual understanding and bring our societies closer together.
0: A yoga, az ayurveda, a művészet, az irodalom segítségével elmélyítjük a megértést egymás iránt, és így közelebb hozzuk egymáshoz országainkat.
1: As we celebrate India's 80th Independence Day, let us also celebrate the universal ideals that unite us: peace, harmony, mutual respect and the pursuit of knowledge.
0: És India 80 éves függetlenségének alkalmából szeretném hangsúlyozni azokat az értékeket, amelyek számunkra közösek: a béke, a megértés és a tudás keresése.
1: These are values that transcend national boundaries and continue to guide humanity towards a better future.
0: Ezek olyan értékek, amelyek túl vannak a országok határain, és az emberiség általános boldogságát, jólétét célozzák.
1: I congratulate Yoga in Daily Life Hungary for organizing this excellent seminar and thank all the teachers, volunteers and participants for their dedication to promoting yoga and healthy living.
0: Gratulálok és köszönetemet szeretném kifejezni a szervezőknek ennek a jóga programnak a megszervezéséért, és köszönetet mondok az összes jóga oktatónak és önkéntesnek, hogy terjesztik ezt a tanítást.
1: Your efforts contribute not only to individual well-being, but also to greater understanding between our two countries.
0: Nem csak az egyéni jóléthez járulnak hozzá a munkátok, hanem a megértést is növelik a két ország között.
1: I wish the seminar every success and hope that all participants will find renewed inspiration in the timeless wisdom of yoga.
0: Teljes sikert kívánok a programnak, hogy minden résztvevő megkapja azt a bölcsességet, amelyet a jógától el lehet nyerni, az ősi tudástól.
1: Thank you, Jai Hind, Kosonom Sepan, Dhanyavad.
0: Köszönöm.
1: And my special thanks to the interpreter, who is outstanding, I must say. Thank you very much for making my life easy. Thank you.
0: Köszönetet mondott a tolmásnak is.
2: I would like to thank Praveen Kumarji for the beautiful inspirational talk.
0: Köszönöm ezt az inspiráló beszédet.
2: Let's sing one bhajan and then we go for lunch.
0: Énekeljünk egy bhajant, aztán megyünk ebédelni.
3: Nipnanim Bhagavan Ki Jai. Sisi Vishwa Brahmadasva Paramahansa Swami Mahesh Manjigurudev.

0: Deva Purusha Mahadeva Ki Jai. Vishwa Guru Mahamandava Ishwar Paramahansa Sri Swami Vaishwananda Ji Guru Deva Ki Jai.
1: On behalf of Yoganda Lilav Hungary,
2: a Yoga Mindan Apéletben Magyarország nevében,
1: I would like to give many blessings, O Gurudev.
2: Gurudeva sok áldását nyújtom.
1: And much love from me and all of you.
2: És az én sok szeretetemet és a ti szereteteket.
1: And I would like to present Pravinji with the book of Gurudev.
2: Szeretném Gurudevának ezt a könyvét átadni.

0: very easy and simplified version of the asanas which Gurudev has created in 8 levels.
1: Ezek nagyon könnyű, egyszerűsített ászanák, amelyeket Gurudev a 8 rendszerbe foglalt.
0: Wish you all a beautiful afternoon.
1: Nagyon szép délutánt kívánok.
0: Good appetite.
1: Jó étvágyat.
0: And then you all carry on with your programs, and I will see you in the evening.
1: Mindannyian folytassátok a programjaitokat.

0: chapters.
1: És ennek az egy szlókának van 18 fejezete.
0: Otherwise, Srimad Bhagavatam have 18,000 slokas.
1: A Srimad Bhagavatamnak 18,000 szlókája van.
0: Upanishad also, they are the best or for the grantha is also from the rishi.
1: Az Upanishadok úgy szintén és a legjobb grantha a rishitől származik.
0: The Vedas, and from the Vedas took the Srimad Bhagavad Gita.
1: Védák, a védákból jött a Srimad Bhagavad Gita.
0: And then this all Upanishads.
1: És aztán az Upanishadok.
0: Upa means near.
1: Upa azt jelenti közel.
0: Sad means the disciple.
1: Sad a tanítvány.
0: So the disciple sit near the master and learns. That is called Upanishad.
1: A tanítvány odaül a mesterhez és tanul, ez az Upanishad.
0: The name of this Upanishad. Now you are sitting in front of me.
1: Most itt ültök előttem.
0: I'm not like that rishis.
1: Nem vagyok olyan, mint azok
0: a rishis. But still I'm here sitting and you are sitting. This is one of the best photo you can have, that this is a Upanishad. Which Upanishad? The yoga in daily life Upanishad.
1: De mégis én itt ülök, és itt ültök előttem. Ez a legjobb kép, amitek lehet. Ez az Upanishad, a joga mindennapi életben Upanishad.
0: So now we have to know at least from the Upanishads is also yoga.
1: Tudnunk kell, hogy az Upanishadokban is joga van.
0: Hatha yoga. Which Hatha yoga is not in the Patanjali.
1: Olyan hatha yoga, ami nincs Patanjalinál.
0: But Hatha Yoga is very great.
1: A Hatha Yoga nagyszerű.
0: So Kriya Yoga, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, many, many, many, many yogas.
1: Sok-sok yoga.
0: Sahaj Yoga, many, many yogas. So we shall learn and to know about this parts of the yogas.
1: Tanulnunk kell erről a jogának ezekről a részeiről, és tudnunk kell ezt.
0: So, the Garanda Yoga, Shiva Yoga, there's many, many, many, many others.
1: Sok-sok más van.
0: So we will get this

0: And this we should learn.
1: Ezt majd összegyűjtjük, és ezt kell megtanulnunk.
0: Not only always asanas and this yoga and this is good for body, this is Ayurveda and that is good. What you call the Ayurveda, in Ayurveda there is yoga, and this yoga they are talking about yoga, is just a little part.
1: Nem csak arról van szó, hogy ászanák, és ilyen-olyan jóga, mi jót tesz a testnek, meg ajurvéda. Az ajurvédában is van jóga, de ez az egésznek csak egy kis része.
0: So, Hatha yogi is a Shiva.
1: Shiva a hatha yogi.
0: And you know the story about Shiva?
1: Ismeritek Shiva történetét?
0: And Parvati, and that one yogi, in the night he was frying his chapati.
1: Shiváról, Parvatiról és a jógiról, aki éjjel sütötte a csapátiát.
0: I told you.
1: Elmondtam nektek.
0: Many times.
1: Sokszor.
0: So, in this all, the chakra and kundalini, there is the science of the humans.
1: És ezektől ered a csakrák és a kundalini, az ember tudománya.
0: And so don't think the kundalini is something like a miracles or something different. Magics.
1: Hogy a kundalini az varázslat vagy csodák vagy ilyesmi.
0: Magic is you yourself.
1: Te magad vagy a varázslat.
0: What a magic you were born.
1: Micsoda varázslat, hogy megszülettél.
0: What a magic you came to mother's body.
1: Micsoda varázslat, hogy az anyád testébe
0: kerültél. What was the magic that you were developing?
1: Micsoda varázslat, hogyan kifejlődtél.
0: And you were born.
1: Megszülettél.
0: You are studying.
1: Tanultál.
0: You are doing everything.
1: Mindent csinálsz.
0: And then we will go.
1: Aztán elmegyünk.
0: We should pray not that I should not die.
1: Ne azért imádkozzunk, hogy ne halljunk meg.
0: We will die in any case.
1: Mindenképpen meghalunk.
0: Sooner or later.
1: Előbb vagy utóbb.
0: And God is so gracious. He doesn't tell us that when you will die.
1: Isten olyan kegyes, hogy nem mondja el, mikor halsz meg.
0: And that is just finished.
1: Hanem csak vége.
0: So we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Don't think that after 150 years, then I will die.
1: Ne gondold, hogy majd 150 éves koromban halok meg.
0: Maybe someone dies after 1 month, child born.
1: Talán van, aki egy hónapos korában meghal.
0: This is in the Supreme's hands.
1: Ez a legfelsőbb kezében van.
0: But this is for as a yogic and chakras to prayer and meditate and come to the highest consciousness.
1: De ami a jógikus és a csakrákkal kapcsolatos, hogy imádkozz és meditálj, hogy eljuss a legfelsőbb tudathoz.
0: So, many different parts of the yoga.
1: A jóga sok különböző része.
0: But asanas and pranayams keeps more for our health.
1: De az asanák és a pranayamák inkább egészségesen tartanak.
0: And there is also nourishment.
1: És aztán van a táplálkozás.
0: It's called the ahar, vihar, achar, vichar. Ahar means the nourishment, food.
1: Ahar a táplálék, az étel.
0: Eat natural, very natural.
1: Egyél nagyon természetes dolgokat.
0: Whatever vegetable you bring also, it should not be more than half a day or 1 day, then is not eatable.
1: Mert milyen zöldséged is van, ne legyen fél napnál, egy napnál idősebb, akkor már nem ehető.
0: Or you dry it.
1: Vagy kiszárítod.
0: Dry in the sun.
1: Szárítsd meg a napon.
0: And then preserve it.
1: És aztán el tudod tenni.
0: But you keeping in the fridge.
1: De a hűtőben.
0: It is like one life is died, and will come again daylight there.
1: Egy élet meghalt, és egy másfajta élet kezdődik ott.
0: So that's what they call nowadays the egg bank. Egg bank.
1: Ez a petesejt bank.
0: And I was I did not know.
1: Nem tudtam erről.
0: I was in Czech, Brno.
1: Csehországban voltam, Brnóban.
0: And there was our Dr. Martin.
1: Ott volt Dr. Martin.
0: And always the people pushed me, come there and look your health on this and that and that.
1: És az emberek mindig mondták, hogy gyere az egészségedet, nézzük meg ezt azt.
0: So, there was one poster.
1: És volt egy plakát.
0: And said, you can reserve the bank eggs. I said, so many eggs they are eating. So there's no more eggs available.
1: A petesejt és a tojás ugyanúgy van angolul, tehát azt gondoltam, hogy mi az, hogy petesejtbank, hogy tojásbank, olyan sok tojást tesznek, hogy nincs elég, és már ezt is el kell tárolni.
0: I have nothing to do with such things.
1: Nekem semmi dolgom ilyesmivel.
0: So I told Mansa Devi, I said, why the Czech people have no more eggs?
1: És megkérdeztem Mansa Devitől, miért nincs több tojása a cseheknek?
0: She said, no, that is egg a bank.
1: És azt mondta, hogy nem, ez petesejt.
0: But why not in farmhouse?
1: Vagy tojásbank, de miért nem a farmon?
0: Then she explained me.
1: És akkor elmagyarázta.
0: I said, oh, that's it. Then it's very easy, women. Get a child.
1: És erre azt mondtam, hogy ó, hát akkor ez van, értem, ez nagyon könnyű, hölgyek, legyen gyereketek.
0: Tell the men, back, go out.
1: Küldjétek ki a férfiakat.
0: But this all is abnormal.
1: De ez nem normális.
0: It is the different.
1: Ez más.
0: That is something is coming stolen, and something is coming with the love.
1: Vagy ellopnak valamit, vagy szeretettel jön.
0: Feeling.
1: Érzéssel.
0: Feeling with the goodness to have a child.
1: Jó érzésekkel, hogy most gyerekünk lesz.
0: But if one does not get,
1: de ha valakinek nem sikerül,
0: then if someone want to have a child, in any case, the ladies have desires.
1: És mégis szeretne gyermeket?
0: Because that is the nature of the God.
1: Mert ez Isten természete.
0: So then it's okay.
1: Akkor rendben van.
0: So there is. The life is coming, but life will comes with happiness, joy, and we love the child. Everybody will say, hi, hello, are you? Everyone. But then slowly, slowly, slowly, you got old, 90 years, old years, then of course the parents are a burden.
1: Jön egy új élet, akkor boldogságot, örömet hoz, mindenki szereti a gyerekeket, azt mondja, hogy ó, hello, szia, de aranyos vagy. De aztán, ahogy idősödnek, 90-100 évesek lesznek, a szülők teherré válnak.
0: Wives will say to husband, your mother and your father is a burden for us. Cannot be sent to some old house.
1: A feleség azt mondja a férjnek, a szüleit teherré váltak számunkra, nem küldhetnénk őket az idősek otthonába?
0: When you were born, we would also send you somewhere.
1: Amikor megszülettél, mi is elküldhettünk volna valahová.
0: Your mother and your father was so much taking care of you.
1: Az édesanyád és édesapád annyira odafigyeltek rád.
0: Even they didn't went to holiday somewhere.
1: Még nyaralni sem mentek.
0: And all the times looking after the child.
1: Mindig csak a gyermekkel foglalkoztak.
0: That time, your parents did not say that we don't need them. Send her to kindergarten for 10 years, then we will see.
1: Akkoriban nem mondták azt a szülők, hogy nem érdekel, rakjátok be az óvodába 10 évre, aztán meglátjuk.
0: Therefore, don't run behind the money.
1: Ezért ne fuss a pénz után.
0: But let your parents in your house.
1: Hanem hagyd a szüleidet a házadban.
0: Evening come and tell them how are you.
1: Este kérdezd meg tőlük, hogy vagytok.
0: And you know, our old parents, very old parents. They will love you very much when you come at home, like when you were a little child.
1: Az idősszülők nagyon szeretnek téged, amikor este hazamész, pont úgy, mint amikor kisgyerek voltál.
0: That one has a luck. That have destiny. Such a father, parents, and such a children.
1: Szerencsés, jó az a sorsa, hogy ilyenek a szülők és ilyenek a gyerekek.
0: They will go first on that path.
1: Először ők mennek azon az úton.
0: Yes. It will go straight to the highest level.
1: Egyenesen a legfelsőbb szintre.
0: I cannot tell if you are going to moksha immediately.
1: Nem mondhatom, hogy rögtön a moksába jutsz-e.
0: Many things we have done.
1: Sok mindent csináltunk.
0: So in this life we cannot go now to moksha.
1: Úgyhogy ebben az életben nem mehetünk rögtön a moksába.
0: Because you did not know before.
1: Mert korábban nem tudtad.
0: Many you came to me now.
1: Sokan most jöttetek hozzám.
0: And you are listening from me these things.
1: És tőlem halljátok ezeket.
0: Otherwise many people say, no, stupid.
1: Különben sokan azt mondják, hogy hülyeség.
0: I don't know, but someone said, in some countries there is ice, very cold, very cold.
1: Különben azt mondják, hogy bizonyos országokban nagyon-nagyon hideg jég van.
0: And they give alcohol.
1: Alkoholt öntenek rá.
0: To the parents, old parents.
1: Az idős szülőknek.
0: And then put them on ice cream, very ice.
1: És kiteszik a jégre.
0: And snow on it.
1: És betemetik hóval.
0: Morning when they come.
1: Reggel, amikor jönnek.
0: The ice in the mouth.
1: Jég fagy a szájukba.
0: When your father or your mother, when you were little and two was crying always, gave you something and put on the ice, what would you think, my dear?
1: Amikor kicsi voltál és mindig sírtál, a szüleit kiraktak a hóra. Mit
0: gondoltál
1: volna akkor?
0: Child and old, they are the same.
1: A gyerekek és az idősek ugyanolyanok.
0: So, if you want to get more good, what we call the sukha, or more blessings, then please with the old people, your parents.
1: Ha több szukhát, több áldást szeretnél, akkor legyél a szüleiddel, az idősekkel.
0: Yes. So this is a many, many different part. But same time, as far as you will continuously meditate, practice in your chakras, kundalinis, etc., in our subject, you will become more and more and more spiritual, higher consciousness, and you will go to the great, great light of the God.
1: Sok különböző dolog van, de hogyha rendszeresen gyakorolsz és meditálsz a kundalinról és hasonlókról, akkor egyre följebb és följebb kerülsz az isteni fényhez.
0: But when we are running behind the money,
1: ha a pénz után futunk,
0: and go to that country and go there and there, this is a different.
1: Elmegyünk ebbe meg abba az országba, az más.
0: In all the time people had little house and little garden, they survive from this.
1: Régen az embereknek volt egy kis háza, egy kis kertje, és ebből éltek.
0: They were very happy.
1: Nagyon boldogok voltak.
0: Neighbors giving to you something, you were giving them something, very happy.
1: A szomszédok adtak valamit, te is adtál nekik valamit, nagyon boldog.
0: That time they did not have many facility.
1: Akkoriban nem volt sok fajta lehetőség.
0: But they were happy.
1: De boldogok voltak.
0: And now we have everything.
1: Most megvan minden.
0: But still we are not happy.
1: De mégsem vagyunk boldogak.
0: So yoga, we have to come this karma yoga.
1: El kell jutnunk a karma yogához.
0: Bhakti yoga.
1: Bhakti yogához.
0: Jnan yoga, Raj yoga. This is very important for us.
1: Ez nagyon fontos számunkra.
0: There are many yogas, no asana at all.
1: Sok yogában
0: no
1: nincs
0: pranayama
1: is
0: asana,
1: nincs pranayama.
0: So that is also part of a yoga.
1: Ez is a yoga része.
0: So every master is different.
1: Minden mester más.
0: One came from Budapest.
1: Az egyikük Budapestről jött.
0: And one came from Ljubljana.
1: A másik Ljubljanából.
0: One came from Vienna.
1: Aztán a következő Bécsből.
0: So everyone had a different path.
1: Mindenkinek más útja van.
0: But at one we when we'll come to that highest consciousness, then we are all one.
1: De amikor eljutunk a legfelsőbb tudathoz, ott mindegyek vagyunk.
0: So, Kundalini. So we spoke about Kundalini many times.
1: Sokszor beszéltünk a Kundaliniről.
0: Last week we had a very nice about Kundalinis.
1: Múlt héten nagyon szép volt a Kundaliniről.
0: So the Kund is like a water whale.
1: Kund a kút.
0: And like a water whale. And that there is a water.
1: És ott a víz.
0: Or the ring.
1: Vagy gyűrű.
0: The ring means whole universe.
1: A gyűrű az egész univerzumot jelenti.
0: Moon is round, sun is round, our earth is round.
1: A hold, a nap, a földünk kerek.
0: Similarly, that's why the kund. And kund means also deep.
1: Ezért a kunda azt is jelenti mély.
0: And so our consciousness is very deep down.
1: A tudatunk nagyon mélyen lent van.
0: Which is with like animals behavior.
1: Az állati viselkedéseknél.
0: And different.
1: És más.
0: Slowly we come up. Svadhisthana chakra.
1: Lassan felemelkedünk a Svadhisthana
0: chakrához. So this evening we will once more again bring the chakra and we can make a screen there.
1: Ma este megint a csakrákról lesz szó, és kivetítjük.
0: So we will go walk for a walk. We will have a first prayer. Then little dark.
1: Elmegyünk
0: then
1: sétálni.
0: So as the about Kundalini and chakra.
1: Elmegyünk sétálni, aztán lesz szima, és amikor már besötétedett, akkor mutatunk képeket
0: so
1: a Kundaliniről.
0: So my dear, there are many, many yoga. Many yoga.
1: Sok-sok jóga van.
0: Now one person have made name also one yoga.
1: Valaki szintén csinált egy jogát.
0: Why not? Very good.
1: Miért nem nagyon jó?
0: And that's called the chair yoga.
1: A szék yoga.
0: I forgot another, but I could be beginning I could also do.
1: Elfelejtettem, különben az elején én is csinálhattam
0: and
1: volna.
0: And that was great and very good.
1: Nagyon jó volt.
0: The elderly person or who is not very well physically.
1: Az idősek vagy akik fizikailag nincsenek túl jól.
0: Then let them sit on the chair.
1: Ők ülhetnek széken.
0: And practice yoga like this.
1: És úgy gyakorolnak jógát.
0: So don't make these people unhappy that they cannot practice or do something.
1: Ne szomorítsd el őket, hogy ők nem gyakorolhatnak vagy nem csinálhatnak valamit.
0: So do it with your grandparents.
1: Csináld a nagyszüleiddel.
0: They will be very happy.
1: Nagyon boldogok lesznek.
0: So, if you are doing in your city or village,
1: ha a faludban, városodban csinálod,
0: the chair yoga,
1: és meghirdeted, hogy szék yoga,
0: many, many will come.
1: Sokan jönnek.
0: And these elderly people, they have a little bit committee or the group.
1: Az idősek csoportja.
0: So, what is name? Chair yoga. There was just now one Swamiji in London where I was.
1: Volt egy Swamiji Londonban, ahol voltam.
0: And his name is Smiling Yogi.
1: Őt mosolygó jóginak hívják.
0: Smiling Yogi.
1: Mosolygó jógi.
0: And he doesn't stay more than 2 or 3 days somewhere.
1: Nem marad sehol 2-3 napnál többet.
0: He's traveling around the world.
1: Az egész világon utazik.
0: Smiling with whatever he see or hear somebody speak.

0: hadagosakot pedig az összes izomér.
1: That he is calling yoga.
0: Ezt is jogának hívják.
1: And then one you know, long ago I met him in the San Francisco.
0: És aztán van valaki ismeritek, régen találkoztam vele San Franciscóban.
1: And there was a very big conference.
0: Volt egy nagy konferencia.
1: So there was one man moving there.
0: Volt egy ember.
1: Yellow dress.
0: Ki ott mozgott sárga ruhában.
1: And he's called laughing yogi.
0: Őt pedig nevető joginak hívták.
1: And you know now that, yes?
0: Ismeritek, igaz?
1: Who knows the laughing yogi?
0: Ki ismeri a nevető jogit?
1: 1, 2, 3, 4 and 5. You know that? You know that?
0: Öten. Ismeritek?
1: No. No, they don't know. If we make you will be all... you can do it.
0: Csinálhatjátok?
1: And really he came and now he has a... in the aeroplane.
0: Tényleg eljött.
1: When he came in the aeroplane and he said, oh, don't worry, long way, we should laugh. And he said, Lord, he said, yes, then all stand up and always laughing.
0: És amikor felszállt a repülőre, azt mondta, hogy hű, egy hosszú repülőút, milyen jó, akkor most nevessünk, és felálltak, és mindannyian nevettek.
1: And he said, the power is too strong.
0: Azt mondta, a hatalom
1: while
0: túl erős.
1: While sitting you cannot. You must have your legs solid on the ground.
0: Ülve nem tudjátok, csak úgy, hogyha stabilan álltok.
1: And then laugh.
0: És nevetett.
1: So we can do perhaps while sitting laughing.
0: Mi nevethetünk ülve.
1: So, our lecture is finished.
0: Az előadásnak vége.

0: You know that there many years the research is continuing on the Vedas.
1: Tudjátok, sok éve kutatják a Védákat.
0: And in all mostly in very big universities and they are also doing on the yoga, Upanishad, Bhagavad Gita, Ramayana, and of course the Vedas.
1: A nagy egyetemeken kutatják a jógát, az Upanishadokat, a Bhagavad Gitát és a Védákat.
0: And many mantras, this is from Vedas.
1: Sok mantra a Védákból származik.
0: So now they declared something that this mantra have killed so many ills are killed away.
1: És most arra jöttek rá, hogy ezek a mantrák sok betegséget elpusztítanak.
0: Also the memory is getting stronger.
1: És a memóriát erősítik.
0: Many things it was on the Facebook, all pictures and everything.
1: Sok minden volt képekkel, mindennel.
0: And there is one big movement, and this movement is about the Gayatri mantra.
1: Van egy mozgalom a Gayatri mantrával.
0: And so the Gayatri organization.
1: Akik ezért dolgoznak.
0: And they have exactly this color like we have.
1: Pontosan olyan színük van, mint nekünk.
0: And this color is from the what we call from the Vedas.
1: Ez a szín a Védákból ered.
0: So this color what they have from the Gayatri mantra.
1: Ez a szín a Gayatri mantrától származik.
0: So let us little bit chant Gayatri mantra.
1: Énekeljük egy kicsit a Gayatri mantrát.
0: And it is every morning, noon and evening, if you 5 minutes chant Gayatri mantra, it will give you immense of peace and the memory will balancing.
1: Minden reggel, délben és este, hogyha 5 percig a Gayatri mantrát énekled, akkor rengeteg békét ad és fejleszti a memóriát.
0: Or, Om Prabhu Deep Niranjan Sab Dukha Bhanjan.
1: Vagy ezt.
0: So, we will chant Gayatri mantra.
1: Gayatri mantrát énekeljük.
0: Who knows, hand up.
1: Ki tudja, emelje fel a kezét.
0: My God. Nobody feels like this.
1: Senki nem tapsol.
0: You are sleeping always.
1: Mindig alusztok.
0: Everyone raise hand up, but hand remain like this.
1: Mindenki felemelte a kezét, de így maradt.
0: Don't always be with the empty hand.
1: Ne legyél mindig üres kézzel.
0: Also you should look in the hand.
1: Néha nézz a kezedbe.
0: So I'm so proud of you. I'm so happy that because Gayatri mantra is not some kind of a religious movements.
1: Olyan büszke vagyok rátok, olyan boldog vagyok, a Gayatri mantra nem valamilyen vallási mozgalom.
0: So nowadays you can say the sect.
1: Manapság azt mondják szekta.
0: All are sect.
1: Mindenki szekta.
0: And what means the sect?
1: És ez mit jelent?
0: Sector.
1: Sektor.
0: And this sect, word from where it came.
1: Honnan jön ez a szó?
0: The word from where it came when the from the Italy the Assisi.
1: Olaszországban Assisi Szent Ferenc.
0: The French Assisi. He comes to the Pope.
1: Elment a pápához.
0: And he's asking about talking about this his preaching.
1: És a tanításairól beszél neki.
0: But they didn't want.
1: De nem akarták.
0: But the Assisi, he explained exactly.
1: De ő pontosan elmagyarázta.
0: And he saw himself, his strength and everything, the God is in this too.
1: S megmutatta saját magán, a saját életén, hogy Isten ilyen.
0: So the Pope said, okay, you can make now your this sector.
1: És akkor a pápa azt mondta, hogy jól van, lehet ez a te szektorod.
0: You have this Catholic sector.
1: Van a katolikus szektor.
0: There are other sectors.
1: Vannak más szektorok.
0: So it is also the...
1: Tehát ezek a ferencesek.
0: Which sector he is in? Franciscana. Yeah? So, this is sector. When you go to the hospital, big hospital, you said, please, where is the dentist sector?
1: Hogyha elmész kórházba, egy nagy kórházba, akkor megkérdezed, kérlek, hol or van a fogorvosi szektor?
0: Cancer disease sector.
1: Vagy a rákbetegségek szektora.
0: So all religion is a sector.
1: Minden vallás szektor.
0: So this is a sector.
1: Ez a szektor.
0: So why do you say that this is wrong and this is not wrong?
1: Akkor miért mondod, hogy ez rossz, ez nem rossz?
0: Okay? Understand?
1: Értitek?
0: So

0: This is very good morning, and mostly people are doing when the sun rising.
1: Ez nagyon jó reggel, általában akkor so csinálják, amikor föl kell a nap.
0: Just like the sun is rising.
1: Ahogy föl kell a nap.
0: That time you take the water in the one kalash, lota.
1: Akkor veszel egy kis vizet egy edényben.
0: Then in the tulsi or in good plant.
1: És tulsira vagy egy jó növényre.
0: Or you are in the river.
1: Vagy a folyóban.
0: Or on the beautiful nice lake.
1: Vagy tónál.
0: Or in the forest.
1: Vagy az erdőben.
0: You offer this to the seva, sun.
1: Felajánlod ezt Sivának, a napnak.
0: But it is not that we are this offering to the Surya.
1: De nem úgy, hogy Súrjának ajánljuk.
0: But we are getting this energy.
1: Hanem mi kapjuk ezt az
0: and
1: energiát.
0: And whole day and night.
1: Egész nap és éjjel.
0: This light of the Surya.
1: Súrjának ez a fénye.
0: And even Surya is not visible due to the clouds.
1: Ha Surya nem is látható a felhők miatt.
0: But our time is we know when what it is.
1: De tudjuk, hogy mikor kell fel a nap.
0: And that time when the sun will rise, there we shall make this mantra.
1: És amikor föl kell a nap, akkor kell ezt a mantrát énekelni.
0: And you know, you see, the husband and wife, it's not for quarreling, not for telling I'm best and you are this and that.
1: A férj és a feleség nem azért van, hogy veszekedjenek, azt mondják, hogy én jobb vagyok, te meg ilyen és olyan vagy.
0: And you go away and you will not be with you and this and that.
1: Aztán elmegyek, nem leszek veled.
0: Now it is like this, unfortunately.
1: Most sajnos így van.
0: But there was a time. So, do you like, have you interest to learn this?
1: De meg volt az ideje, érdekelt titeket, meg akarjátok tanulni?
0: So, the little girls, about 10 years.
1: A kislányok 10 évesek.
0: 8 years.
1: 8 évesek.
0: Until, which is not married.
1: Onnantól egészen, amíg megházasodnak.
0: And all they go in during the hot summer day.
1: A forró nyári napokon.
0: And they are morning after they all washing themselves, nice dressing, and going and offering the water to the banyan tree.
1: Reggel megmosakodnak, szépen felöltöznek, és kimennek vizet felajánlani a banyan fáknak.
0: And this, that kind of banyan tree, which is called pipal. That's like a pipal. And that is the tree, for example, where the Buddha was making sadhana there.
1: Az olyan fajta banyan fának, mint ami alatt például Buddha is sadhanát végzett.
0: We have many these trees.
1: Sok ilyen fa van.
0: In Jaipur or Nipal Ashram, Jadan Ashram, I have, I think, 20 peoples.
1: A Jadan Ashramban van 20 ilyen fa.
0: And this is a very holy.
1: Ez nagyon szent.
0: Sometimes it grows on the building or the temple.
1: Néha a templomon nő.
0: But they will not cut that.
1: De nem vágják ki.
0: And then after a while, the roots will go sidewards. It will not destroy, break the buildings.
1: És aztán a gyökere elindul oldalra, és nem dönti le a templomot.
0: So, generally it is said that the girls want and prayer to this tree, that mother, please, bless me. A beautiful, healthy, strong, wise husband.
1: A lányok általában ezekhez a fákhoz imádkoznak, hogy ó anya, kérlek, áld meg egy csodálatos, egészséges, erős, bölcs férjel.
0: Who is a very friendly, like we are both one, not two.
1: Aki nagyon barátságos, akivel ketten egyek vagyunk, nem kettő.
0: Otherwise, please don't bring me someone.
1: Különben ne hozz senkit.
0: And there is. And they are putting this red cloth like a thread like this. They put round that tree.
1: És ilyen fonalat kötnek a fa köré.
0: Also in Japan, in China, in all these Asian trees.
1: Japánban, Kínában és Ázsiában mindenhol.
0: So they prayer that girls and the girls talking to the mother, that mother please, do you think I will get a good husband?
1: A lányok imádkoznak ezért és beszélnek az anyjukkal, hogy anya, úgy gondolod, hogy jó férjem lesz?
0: Father, no.
1: Nem az apával.
0: If they ask, tell the father, father said, shut up.
1: Mert ha ezt mondják az apának, az apa azt mondja, fogd be.
0: You want to go away from me?
1: El akarsz menni tőlem?
0: It's our house.
1: Ez a mi házunk.
0: Yes. So, the father loves more than mother.
1: Az apa jobban szeret, mint az anya.
0: So, mother is doing her job, father is doing his job.
1: Az apa és az anya is a dolgát végzi.
0: And then mother said, you know, your father is searching to choose the best husband for you.
1: És akkor az anya azt mondja, tudod, az apát keresi és figyeli, a legjobb férjet akarja kiválasztani neked.
0: And the boy said, and what about me, father?
1: És a fiúk megkérdezik, apa, velem mi lesz?
0: Yes, my son.
1: Igen, fiam.
0: I will give beautiful, very big, nice piece of land where you can harvesting everything.
1: Kapsz egy szép nagy földet, ahonnan betakaríthatsz mindent.
0: For the crops, everything.
1: A gabonát, mindent.
0: So boys have to work.
1: A fiúknak dolgozniuk kell.
0: Anyhow, so this is how they are thinking. And when they marry, we believe constellations. And who, what is like that?
1: Így gondolkodnak, és aztán, amikor megházasodnak, mi hiszünk a konstellációkban.
0: So they don't choose a beauty. No.
1: Nem a szépség alapján
0: választanak. All are beautiful.
1: Mindannyian gyönyörűek.
0: God made everyone so beautiful you can't imagine.
1: Isten mindenkit olyan szépé tett, nem tudjátok elképzelni.
0: And you cannot do yourself some beautiful. So God made all beautiful.
1: Isten mindenki gyönyörűre teremtett.
0: And if you are searching some like this is a beautiful, then sooner or later we'll be quarreling.
1: Ha úgy keresed, hogy ki az, aki jól néz ki, előbb-utóbb veszekedni fogtok.
0: Because beauty is in the heart.
1: Mert a szépség a szívben van.
0: And that's all.
1: És a lélekben.
0: So this means, this is like one seed. Let's say, one bean.
1: Ez olyan, mint egy mag, egy babszem.
0: And when we open this bean, there are two parts.
1: Ha szétnyitjuk a babszemet, két része van.
0: And so this is husband and wife is this two, but in one covered.
1: A férj és a feleség ez a kettő egy csomagban.
0: That is very, very important, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos.
0: And that why, so that was the time that they were really whole family, whole house, and whole village is like a one family.
1: Volt olyan idő, amikor az egész falu olyan volt, mint egy család.
0: And so there they were also chanting mantra.
1: Ők is mantrákat zengettek.
0: Gayatri mantra for all.
1: Gayatri mantrát mindenki. All

0: us. So let choose from your parents and from your destiny.
1: Választanak a szüleid és a sorsod.
0: Then will be the best.
1: Az lesz a legjobb.
0: Otherwise it's gone.
1: Különben vége.
0: So everywhere in every Europe or Africa or anywhere there was in this subject
1: mindenhol,
0: wedding marriage was with the parents chosen by parents.
1: Mindenhol Európában, Afrikában és mindenütt ez volt a rendszer, hogy a házasságnál a szülők választottak.
0: Yes. So, once more, sit straight.
1: Még egyszer üljetek egyenesen.
0: And five times.
1: És ötször.
0: Seven times.
1: Hétszer.
0: That's very good.
1: Ez nagyon jó.

0: In this pranayam, what we yesterday learned,
1: és így a pranayama, amit tegnap tanultunk,
0: the 72,000 nerves,
1: 72,000 ideg,
0: and now many, many nerves we also know.
1: Sok-sok ideget mi is ismerünk,
0: but they are only surface.
1: De ez csak a felszín.
0: And many we don't know.
1: Sokat nem ismerünk.
0: But those who are learning medicine.
1: De akik orvoslást tanulnak.
0: And then they open the whole limbs of the body.
1: Fölnyitják a testet, minden végtagot.
0: And researching on it.
1: És kutatást végeznek.
0: But many nerves are disappeared.
1: De sok ideg eltűnt.
0: When one die in old days,
1: ha valaki időskorában meghal,
0: many nerves they are gone.
1: Sok ideg eltűnik.
0: Similarly, also many bones.
1: És ugyanígy sok csont.
0: Disappears.
1: Eltűnik.
0: But what we see there is the prana.
1: De amit látunk, az a prána.
0: So, solid food is going through our intestine.
1: A szilárd étel átmegy az emésztőrendszerünkön.
0: Digestions, etc. And the second is called the energy, the prana.
1: A másik pedig az energia, prána.
0: And this prana is flowing through the nerve.
1: Ez a prána folyik az idegcsatornákon.
0: So many nerves disappeared.
1: Sok ideg eltűnt.
0: Broken.
1: Megszakadt.
0: We didn't take care.
1: Nem vigyáztunk rá.
0: Now this prana, which is flowing through the whole body.
1: Most ez a prána az egész testen át folyik.
0: This pranamaya kosha.
1: Ez a pranamaya kosha.
0: And so prana have two different definitions.
1: A pránának két különböző definíciója van.
0: For example, we are hungry.
1: Például éhesek vagyunk.
0: Or thirsty.
1: Szomjasak.
0: Then we drink water or eat something.
1: Eszünk valamit vagy iszunk vizet.
0: And then, ah. Now I have again prana.
1: És azt mondjuk, ah, megint van pránám.
0: So, though it's solid food, liquid, etc.
1: Beszélt táplálék folyadék.
0: But that energy coming inside, that is a prana.
1: De ami energia ezzel jön, az prana.
0: And this prana have a strength.
1: Ennek a pránának ereje van.
0: And it's undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: Can we accept the doctor, eye doctor?
1: A szemorvost kivéve.
0: Do we know how many nerves and what is inside?
1: Tudjuk mennyi ideg és mi van oda benn?
0: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
1: Mindig csodálkozom, Isten, hogy csinálta, hogy mindent látunk.
0: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
1: Okay, ha eltörik a csont, akkor ezt berakhatjuk.
0: So there are many things.
1: Sok minden van.
0: But how is it very fine and fine and fine?
1: Ez a nagyon finom, finom szem.
0: So these are the indriyas.
1: Ezek az indriák.
0: Jnana indriya. And what is the second? Karma indriyas. So jnana indriya means that all the subtles within ourselves, this is the knowledge.
1: Jnana indriyák, minden finom dolog a testben, a tudás.
0: So we still will not be able to do anything.
1: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
0: Some are born blind.
1: Van, aki vakon születik.
0: And now doctors are doing very, very big research.
1: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak and rajta.
0: It seems that someone made the eyes inside in their body and they could see.
1: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
0: Day and night they are researching.
1: Éjjel-nappal kutatják.
0: But what God have done, still we cannot do.
1: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
0: So this prana, so the solid body is called the food.
1: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
0: Then prana.
1: Aztán a prana.
0: Prana means strength.
1: Prana azt jelenti erő.
0: Prana means life.
1: Élet.
0: And prana is a god.
1: És a prana Isten.
0: So that energy we call God.
1: Ezt az energiát Istennek hívjuk.
0: And when this prana is gone, it's gone.
1: Ha a prana elment, elment.
0: So we said, oh, this person died.
1: Oh, ez a személy meghalt.
0: Or this dog died.
1: Vagy a kutya meghalt.
0: Or the cat dies.
1: Vagy a macska.
0: And so it, prana is gone.
1: A prana eltávozott.
0: And when the prana is not anymore,
1: ha nincs ott a prana,
0: then your body you can burn or do whatever you want.
1: Akkor a testet elégetheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz.
0: But till the prana is in the body,
1: de amíg prana van a testben,
0: we have the pain.
1: Addig érzünk fájdalmat.
0: We are suffering.
1: Szenvedünk.
0: Therefore, as long as there's a prana in the body,
1: amíg prana van a testben,
0: please do not kill.
1: Ne öljetek.
0: And nowadays, day and day, people are getting towards the milk, or the meat.
1: És manapság az emberek egyre inkább a hús felé fordulnak.
0: But now in western part, they are, lot of them, they have mercy in their heart.
1: De a nyugati világban sokan vannak, akiknek van kegyelem a szívükben.
0: And they give the vegan food.
1: És vegán ételt adnak.
0: It's a few years ago.
1: Néhány éve.
0: Now, Prague, they said, the Prague city.
1: Most Prágában.
0: But in that city, in the prana, it is the life of the people there.
1: A városban ott van az emberek élete.
0: And everything is inside the prana.
1: És minden a pránában van.
0: So the trees also have prana.
1: A fáknak is van pránája.
0: So anything you eat is a prana.
1: Minden, amit eszel, prana.
0: And those kind of prana, the animals, they are very high developed, the soul and prana, we should not destroy.
1: Az állatoknak nagyon magasan fejlett lelkük és pránájuk van, ezt ne pusztítsuk el.
0: So we are searching the prana.
1: Pránát kutatjuk.
0: So annamaya kosha, then pranmaya kosha, prana. And this prana is in every creature.
1: Ez a prana minden teremtményben megvan.
0: In this tree, the branch of the tree,
1: a fában, az ágában.
0: And all limbs.
1: Minden végtagban.
0: And the They are full of the prana.
1: Tele van pránával.
0: They see, they understand.
1: Ők látják és értik.
0: But we not.
1: De mi nem.
0: When you go the prana down,
1: amikor lemegy a prána,
0: then you come in such a balloon. And you see that balloon, there is a strength inside.
1: Egy olyan ballonba kerülsz, és látod, hogy a ballonban vagy benne.
0: And when this is gone,
1: és ha ennek vége,
0: then you can eat this animal and anything you do it.
1: Akkor ehetsz állatokat, akármit csinálhatsz.
0: But though someone have cut the body of the animals,
1: ha valaki fölvágta egy állat testét,
0: but still in the veins, in the cells, there is a life.
1: De az erekben, a sejtekben még van élet.
0: So it is said, it clear that we say this is diet, but brain is living.
1: Azt mondják, bár a test meghalt, az agy még él.
0: Still brain is living.
1: Az agy még él.
0: And therefore, you should not kill them or bury them quickly.
1: Ezért ne üljétek meg, ne temessétek el gyorsan.
0: Or in many generations that people, they burn the body.
1: Sok hagyományban elégetik a testet.
0: But there is a kapal puja or something like this.
1: De van a kapal puja, vagy valami hasonló.
0: So, the eldest brother or the son of the father, mothers or anybody.
1: Az apa legidősebb fia, vagy a legidősebb fiú testvér.
0: When they are burning the body.
1: Ha égetik a testet.
0: Body is burning completely, but still brain not.
1: A test elég teljesen, de az agy megmarad.
0: So that the eldest brother or son,
1: a legidősebb fiú,
0: with the bamboo or stick, then
1: bambuszbottal,
0: they put ghee on it,
1: raknak rá ghee-t,
0: and something more, I don't know.
1: S még valamit, nem tudom.
0: Sanyasi doesn't go to funeral.
1: A sanyasik nem járnak temetésre.
0: But sanyasi goes to the funeral.
1: Csak a sanyasik temetésére.
0: So there, then it, this, the bone of our brain. That breaks.
1: És akkor összetörik
0: then
1: a koponyat.
0: Then puts on it ghee.
1: Akkor beöntenek ghee-t.
0: So that it burns completely.
1: Hogy teljesen elégjen.
0: So this is some, there are in some Vedas books written.
1: A Védákban, a könyvekben leírják.
0: So life, only that you cut someone bone, is still not died.
1: Attól, hogy valakit felvágnak, még nem hal meg.
0: It became unconscious.
1: Elveszti az eszméletét.
0: But there is still very fine, the soul is there.
1: De a nagyon finom lélek még belül van.
0: And when the kapal kriya, this is, when the kapal kriya is done,
1: amikor megteszik a kapálkriát,
0: then the soul goes out.
1: Akkor a lélek eltávozik.
0: And that's called then the our ancestors.
1: És ezek az őseink.
0: Then you are going to give the ceremony for the ancestor further.
1: Akkor a többi ősnek is megcsinálod a szertartást.
0: And so every day to day they go to the grave.
1: A halál napján kimennek a temetőbe.
0: And on the time of the September.
1: Szeptemberben.

0: That is called the Pitra. So it's a Pitra time.
1: And
0: from Pitra, they comes and expect that my children, my daughters or my son, will they liberate me with certain puja or something?
1: A Pitrák várják, hogy a gyermekem, a fiam vajon felszabadít engem bizonyos pudzsákkal.
0: And so there is also, you are going also on Christian generation on that days.
1: A keresztények is ezeken a napokon elmennek.
0: For holy saints and for others.
1: Minden szentek napján és máskor.
0: So life is a, especially this life of the human, it's not easy to go away.
1: Az élet, különösen az ember életből nem könnyű eltávolodni.
0: I think we will go like a football quickly.
1: Úgy gondolom, hogy mi gyorsan megyünk majd, mint a focilabda.
0: But we have to do practice now.
1: De most kell gyakorolnunk.
0: And not only for ourselves.
1: És nem csak magunkért.
0: You should prayer. You should mantras for your whole ancestors from the past and who will be in the for the future.
1: Imádkozz mantrázza az összes múltbeli ősödért és a jövőbeniekért.
0: Don't say something to your father and mother, I don't care.
1: Nem mondd azt az anyádnak és az apádnak, nem érdekel.
0: Now is situation like this.
1: Most ilyen a helyzet.
0: But that will wait for you.
1: De ez vár rád.
0: And you will come there.
1: És oda jutsz.
0: He will have more suffering than other one.
1: Ő jobban fog szenvedni, mint
0: so
1: más.
0: You know, they're also called the hell or the heaven.
1: Tudjátok, van a pokol és mennyország.
0: And that's why it is said we should worship, we should prayer.
1: És ezért imádkozzunk.
0: So it is not a fanatic.
1: Ez nem fanatizmus.
0: All knows about God.
1: Mindenki ismeri Istent.
0: So the prana. So annamaya kosha, pranamaya kosha. And prana is a very fine energy in our, even our mind, our brain have that pranas.
1: A prána nagyon finom energia, még az elménknek, az agyunknak is megvan a pránája.
0: And after the prana, it called the mind.
1: A prána után jön az elme.
0: And mind is also something very, very strong power.
1: Az elme is nagyon-nagyon erős.
0: So body is gone.
1: A test elment.
0: But the mind is still there.
1: De az elme még ott van.
0: Like astral body.
1: Mint asztrál test.
0: So that also you have to do something.
1: Ezzel is kell valamit csinálni.
0: So there is so many things. So
1: olyan
0: many.
1: Sok minden van.
0: Now you will say, nah, yeah, these are the fairy tales.
1: Ha azt mondod, ezek tündérmesék.
0: Okay, my dear fairy tale.
1: Rendben, kedvesem, mesék.
0: But after when you will be under the earth.
1: De amikor a föld alá kerülsz.
0: Then you will know.
1: Akkor tudni fogod.
0: If this is a fairy tale.
1: Hogy ez mese.
0: We go all after burying them.
1: Miután eltemettük.
0: And midnight then comes the satsang.
1: Hazamegyünk, és éjfélkor jön a satsang.
0: Of your souls. Ancestors.
1: Az ősök.
0: And they will come and they will take you. And they will bring you further, my child. Now we go.
1: Jönnek, elvisznek, ők visznek tovább, azt mondják,
0: and that's why,
1: menjünk.
0: You know, many people don't go in the night in the graveyard.
1: Ezért sokan nem mennek éjjel a temetőbe.
0: Don't go. It can happen.
1: Megtörténhet.
0: So the Graveyard is a very holy place.
1: A temető szent hely.
0: Very holy place.
1: Nagyon szent.
0: We respect, we worship.
1: Tiszteljük, imádjuk.
0: Yes. Because that gives us support.
1: Mert támogat minket.
0: It's like one after other waves of the ocean.
1: Mint az óceán hullámai egymás után.
0: Yeah. Okay. So, again we are from where?
1: Újra.
0: Of, from yesterday, the nadis.
1: Ott vagyunk, mint tegnap a nádiknál.
0: Chandra nadi, Surya nadi, the Brahma nadi, and Vajra nadi. What happens with your chakras?
1: Mi történik a csakraiddal?
0: Animals have also chakras. God has given chakra to all.
1: Az állatoknak is vannak csakrái, Isten mindenkinek adott csakrát.
0: This tree also have chakras.
1: A fáknak is.
0: There's a life, there is everything.
1: Élet van benne minden.
0: But how we are.
1: De mi milyenek vagyunk.
0: You will learn, you have learned all.
1: Mindannyian tanultatok erről.
0: Just remember again.
1: Csak újra gondoljátok el.
0: And you can do good things, very.
1: És jó dolgokat tudtok csinálni.
0: Yeah, people think now like a sect.
1: Az emberek most azt gondolják, hogy ez szekta.
0: But the sect was given by the Pope.
1: De a szektákat a pápa csinálta.
0: To the
1: Assisi Szent
0: San
1: Ferencnek.
0: Francisco. And that not wrong. The Pope said, did very good. He only said this part and this two side bus. This street, this side.
1: A pápa azt mondta, hogy nagyon jó ennek ez a hely, a másiknak pedig a másik, mint ahogy az egyik utca az egyik irányba megy, a másik meg a másik.
0: Otherwise, before there was no any letter like this, what we call the sect.
1: Azelőtt nem volt ilyen, hogy szekta.
0: And now, what they are saying?
1: És most mit mondanak?
0: Fanatic.
1: Fanatikusok.
0: What a wonderful word.
1: Milyen csodás szó.
0: Yeah. But can some really tell what is that?
1: De hát tudja mondani valaki igazán, hogy ez micsoda?
0: There must be two. And who is not fanatic, then who is there others?
1: Mind a kettőt, ki az, aki nem fanatikus.
0: There must be also something, yeah?
1: Ennek is lennie kell valaminek.
0: So, this is only someone have in the heart or in the mind some kind of negative feelings.
1: Valakinek a szívében és az elméjében negatív érzések vannak.
0: Or that others can and I cannot.
1: Hogy más meg tudja csinálni, én pedig nem.
0: That's it. Better to be fanatic as lost.
1: Jobb fanatikusnak lenni, mint elveszettnek.
0: So Kundalini, chakra, we are all in chakras.
1: Mi mind a csakrákban vagyunk.
0: Everywhere we are in different chakras.
1: Mindenhol más-más csakrában.
0: Day and night we are in the chakra.
1: Éjjel-nappal csakrában vagyunk.
0: So, further we will do. So after, wish you good appetite.
1: Majd tovább folytatjuk, jó étvágyat kívánok.
0: We talk about everything.
1: Mindenről beszéltünk.
0: But the Annamaya Kosha is first.
1: De az Annamaya Kosha az első.
0: Rest after.
1: A többi majd utána.
0: So, good appetite.
1: Jó étvágyat.
0: Hari Om.

0: Devalam, the most popular and useful mantra for yoga teachers. So, I would like to tell you about two miracles of Swamiji that I witnessed myself.
1: Surya, the translator's mic. Now try.
2: Szeretnék Swamijinek két csodájáról beszámolni, amelyet magam megtapasztaltam. A jóga oktatók számára a leghasznosabb és legpopulárisabb mantra a Nahamkarata.
0: The first one happened many years ago when we barely started yoga in daily life in Slovenia, and we from ex-Yugoslavia we joined in Tuhelske Toplice.
2: Az első akkor történt, mikor éppen csak elkezdtük a Szlovéniában a joga gyakorlást, és az ex-Jugoszláviában ezen a helyen, amit mondott.
0: Tuhelske Toplice in Zagorje. Hrvatsko Zagorje.
2: I cannot pronounce.
0: I had a problem and I wanted to ask Swamiji, but I didn't know, should I or should I not. I wrote a letter, 6 pages.
2: Volt valami gondom, de nem tudtam, hogy megkérdezhetem-e Swamiji-től vagy sem, ezért írtam egy levelet, méghozzá 6 oldalt.
0: And it happened several times when I was in doubt, should I go to Swamiji or not. One of our elderly yoga teachers came, Vojka, come, translate, interpret.
2: És többször megtörtént, hogy amikor azon tépelődtem, hogy menjek-e Swamijihez vagy nem, akkor egy idősebb jóga oktató azt mondta, hogy Vojka, gyere fordítani Swamijihez.
0: So it happens the same this time. I was walking on the corridor and she grabbed me, come, we have individual consultations and we need interpreter.
2: És ez ugyanígy történt ekkor is, hogy a folyosón jártam éppen, amikor elkapta a grabancomat, és azt mondta, hogy menjünk Swamijihez, mert konzultáció van, és szükség van tolmácsra.
0: So I went with her, we were waiting for consultation. We were four candidates from Slovenia, and so the Croatian said, okay, go together. First

0: Tanya, my friend, who took me there.
1: És akkor ott várakoztunk, négyen voltunk Szlovéniából, voltak horvátok is, akik előre engedtek minket.
0: We went to Swamiji's room, I interpreted, she went out.
1: Bementünk Swamiji szobájába, én fordítottam, ő kiment.
0: The second candidate came, I interpreted, he came out, he went out.
1: A második akkor bejött neki, és fordítottam, aztán ő is távozott.
0: The third one, the same.
1: Ugyanígy a harmadik.
0: The fourth one, he didn't come.
1: És a negyedik meg nem jött.
0: Yeah. So I quickly took my letter, give it to Swamiji, and I swear, he didn't read it.
1: És akkor gyorsan előkaptam a levelemet, odaadtam Swamijihez, de megesküszök arra, hogy nem olvasta el.
0: It was 6 pages. He just opened one page, put the finger on one sentence, and said, "What is written here?"
1: És akkor csak kinyitotta a levelet, és az ujjával rámutatott egy mondatra ott, és azt kérdezte, ide mi van írva?
0: It was the answer to my question, to my problem. Then
1: ott volt a válasz a kérdésemre, a gondomra.
0: And then the fourth one came, and we finished the consultations with Swamiji.
1: Ezután jött a negyedik személy, és akkor így befejeződött a konzultáció Swamijivel.
0: So the other miracle, I can't say it any other way.
1: A következő csoda nem nevezhetném semmi másnak, mint csodának.
0: Happened a few years later.
1: Néhány évvel később.
0: When I was driving to VEP to seminar.
1: Amikor a VEP szeminárra jöttem autóval.
0: It was weekend seminar, and on Friday it was strange because always when I was coming to seminars there was at least one or two friends driving with me.
1: És ez ugye pénteken volt, akkor kezdődött a hétvégi program, és ez különleges alkalom volt, mert egyébként mindig többen együtt szoktunk jönni.
0: So this time I was alone, and you know, when you come from Slovenia to Szombaté, and then just before Szombaté you turn right, and you have to cross railway twice.
1: És akkor, tehát egyedül autóztam, és tudjátok, ez úgy van, mikor Szlovénia felől jövünk, akkor itt Szombathelynél jobbra kell fordulni, és kétszer is keresztezni kell a vasutat.
0: So I was approaching the railway, and I saw it was red light, but the bars were still up.
1: Közeledtem a vasúti sín felé, és láttam, hogy a sorompó még föl van nyitva, ám a lámpa már piros.
0: So I for a split moment I was considering should I go or stop, and then I decided to stop, but a little abruptly.
1: Egy picit elgondolkoztam azon egy pillanatra, hogy akkor most átslisszanjak-e vagy megálljak, de aztán elég hirtelen megálltam.
0: I was hit by some minor truck.
1: És hátulról egy teherautó belém jött.
0: In that moment, something, or I prefer to think someone, took my car, Skoda Octavia.
1: És akkor abban a pillanatban valami, illetve hát én úgy gondolom, hogy valaki megragadta az autómat, ami egy Skoda Octavia volt.
0: Lift it, put it on the other side of the railway, at least 5 meters, and let it down.
1: fölemelte, átvitte a vasúti sínen, és lerakta a másik oldalon legalább 5 méter távolságra attól.
0: At that moment, the bars went down.
1: Akkor csukódott a sorompó.
0: And the train came.
1: És jött a vonat.
0: A few seconds later, I would finish under the train.
1: És néhány másodperc múlva ott lett volna végem a vonat alatt.
0: Then it was interesting because this truck driver was from Austria. Me from Slovenia, from Ljubljana, and this part of Slovenia nobody speaks Hungarian. And how to call the police?
1: És akkor az a teherautós az Ausztriából volt, én pedig Szlovéniából, és akkor nem beszélt egyikünk sem magyarul, hogyan hívjuk a rendőrséget.
0: So he called his business companions, and they suggested that we drive a little further, you know, after you turn towards Web, there is a big shopping center, and they suggested we find someone there who can speak German or English, maybe.
1: A teherautó sofőr akkor fölhívta a főnökét, és azt javasolták neki, hogy menjenek egy kicsit tovább ehhez a nagy bevásárló központhoz, és ott biztos lesz valaki, aki majd beszél angolul vagy németül.
0: So really we found some couple who spoke German, so we explained what happened and they called police.
1: Ott találkoztunk egy párral, akik beszéltek németül, ők segítettek, és hívtuk így a rendőrséget. Yeah.
0: Then he went away. I decided I will not go to Web. I had sometimes before a car accident, and I knew that next day my back will be very painful.
1: A teherautós azután elment a dolgára, én viszont úgy döntöttem, hogy nem megyek Vépre, mert már volt korábban autóbalesetem, és tudtam, hogy ilyen esetben nagyon fájni fog a hátam.
0: So I decided to go home. I just called some of my friends who was on seminar. I told what happened and that I'm going home. And the third miracle.
1: Akkor fölhívtam egy barátomat, aki itt volt a VP programon, és ő hazavitt engem. A harmadik csoda pedig.
0: It was that I was able to drive 300 kilometers back home to Ljubljana.
1: És az pedig az volt, hogy így 300 kilométer tudtam vezetni Ljubljanáig haza.
0: I don't know, was I meditating or dreaming or whatever, but I came home safely.
1: Nem tudom, hogy meditáltam közben, vagy álmodtam, de valahogy biztonságban hazajutottam.
0: So, that's it. Thank you.
1: Ennyi. Köszönöm.

0: सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः Salutations to the Cosmic Self Surya Bhagavan ki jai Salutations to Srila Purjasiddha Peetha Parampara
1: Üdvözletem az Alakpurjasiddha Paramparának
0: Mandarnod Pranam Sablavad Gurudev, His Holiness, Vasugaru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: Pranam őszentsége Gurudevának, Paramahansvami Maheshwaranandának.
0: Om Namo Narayan to the two and a half sannyasis present.
1: Om Narayan a két és fél sannyasinak, akik most jelen vannak.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those who are watching through Samji TV.
1: Hari Om és jó estét mindannyiatoknak, akik itt jelen vagytok, és azoknak is, akik a Swamiji TV-n követnek minket.
0: What are the two main things that came out of the churning of the ocean?
1: Mi az a két dolog, ami kijött, mikor kiköpülték az óceánt?
0: Poison and nectar.
1: A méreg és a nektár.
0: They both have two different aspects or two different qualities.
1: Ezeknek két különböző minősége, aspektusa van.
0: One you drink and you get moksha.
1: Az egyiket megiszod, mokshát elnyered.
0: And second you drink, you don't get moksha.
1: A másikat megiszod, nem kapsz mokshát.
0: Huh? Also moksha, yes, but you live longer.
1: Az is moksha, de hosszabb ideig élsz előtte.
0: Much longer.
1: Sokkal.
0: So when they were churning between the devas and asuras, then suddenly many things started coming.
1: Mikor a dévák és az asurák elkezdték ezt a kiköpülést, akkor egyszer csak rengeteg dolog kijött.
0: Good things come immediately. Asuras say we want, devas say we want.
1: Amikor a jó dolgok jöttek, akkor az aszurák is, meg a dévák is mindketten azt mondták, hogy mi akarjuk.
0: As soon as the poison came out,
1: amikor viszont a méreg emelkedett ki,
0: then they were playing like Flora's Lava. They were playing Flora's Lava. Do you know that game? No.
1: Akkor, I am too old for that.
0: So where do you imagine that the floor is lava and you're jumping on spots which is not lava?
1: Yes, it is like hot potato. Tehát hogy úgy tekintették, mint hogyha láva lenne a föld.
0: So they were playing hot potato with it.
1: Tehát forró krumplit játszottak ezzel.
0: Same with us, no?
1: Mi is így vagyunk.
0: Something good happens, we want it for ourselves.
1: Hogyha valami jó történik, azt magunknak akarjuk.
0: Shall I give you a personal example?
1: Adok egy személyes példát.
0: Someone brings me normal chocolate.
1: Hogyha valaki közönséges csokit hoz nekem,
0: it goes to my room.
1: Akkor az megy a szobámba.
0: Sometimes someone brings dark chocolate.
1: Hogyha valaki fekete csokit hoz,
0: 85%, 90%.
1: 85%-osat, 90%-osat.
0: That I bless and give back prasad.
1: Akkor azt megáldom és visszaadom mint prasádot.
0: So same, they want nectar, they kept it for themselves. They don't want poison, so they are distributing it.
1: Tehát a nektárt maguknak akarták megtartani, a mérget pedig szétosztani.
0: But the proof that you are not asuras is that when I give you dark chocolate, you take it with love because it was given by love.
1: És annak a bizonyítéka, hogy ti nem démonok vagytok, az, hogyha én nektek fekete csokit is adok, azt is szeretettel elfogadjátok.
0: But that poison no one wanted.
1: Ám azt a mérget senki nem akarta.
0: So they went straight to Lord Shiva.
1: Azonnal az Úr Sivához járultak.
0: Bholenath means the one who is very compassionate.
1: A Bholenath, aki nagyon könyörületes.
0: Devokedev Mahadev. You know why we call him Devokedev, which means the gods of the gods.
1: Miért hívjuk őt az Istenek istenének?
0: I mentioned it a few times, anyone remembers?
1: Többször már mondtam, emlékszik valaki?
0: Because every god or goddesses are worshipped either singular or with their partners.
1: Mert minden Isten és Istennő őt imádja, vagy őt egyedül, vagy a társával együtt.
0: Sita Ram, Lakshmi Narayan, there are many options, but they all are worshipped either singular or with partners.
1: Mindannyian őt imádják egyedül vagy a partnerrel.
0: But Shiva is the only family where the whole family is worshipped.
1: Shivának az az egyetlen család, ahol az egész családot imádják.
0: Shivji himself worshipped.
1: Imádják magát Shivjit.
0: Mata Parvati worshipped wife.
1: Parvati anyát, a feleséget.
0: First son Kartikeya worshipped.
1: Az első fiút, Kartikeyt.
0: Second son Lord Ganesha worshipped.
1: És a második fiút, az Úr Ganeshát is imádjuk.
0: Even his animals means Nandiji worshipped.
1: Még az állatát, Nandijit is imádjuk.
0: Then this is the direct family.
1: Ez a család.
0: Then his nephews and these people, they're also worshipped, Riddhi and Siddhi.
1: Ez a közvetlen család, de a tágabb családtagokat, az unokatestvéreket is imádják.
0: The grandsons, Shubh and Labh, they're also worshipped.
1: Mert azoknak is vannak szidhieik, és a unokákat is imádják.
0: That's why he's called Devokedev Mahadev.
1: Ezért hívják így, hogy Devokedev Mahadev.
0: And do you know what we can learn from that family? This I mentioned many times.
1: Mit tudsz ettől a családtól tanulni? Ezt is már sokszor említettem.
0: Anyone remembers? No? What does Shivji wear? They don't fight, exactly.
1: Hogy ők nem harcolnak egymással.
0: Shivji wears a snake on his neck.
1: Mit visel Shivji? Kígyót a nyakában.
0: And Ganesha uses a mouse to travel.
1: És Ganesha pedig egy egeret használ, azon utazik.
0: In the real world, the snake will kill that mouse.
1: És az egér pedig a való életben megöli, a kígyó megöli az egeret.
0: Kartikeyji travels on a peacock.
1: Kartikey egy páván utazik.
0: In the real world, the peacock will eat that mouse.
1: És a való életben a páva is megöli az egeret.
0: Mode of transport of Mataji is a lion.
1: És Mataji hordozó állata pedig egy oroszlán.
0: And his mode of transport is a bull.
1: És a Shivájé pedig egy bika.
0: The lion eats all of them.
1: Az oroszlán pedig mindezeket megeszi.
0: But still in Shivji's family there is peace, there is compassion, there is understanding.
1: És Shivji családjában pedig megértés van, könyörületesség.
0: So in all of our lives, in our families, we can also find compassion.
1: Tehát legyen mind az mi életünkben is, mindannyiunk életében is, a családjainkban is ilyen könyörületesség, béke.
0: So all of them went to Shivji and said, Shivji, now we got poison, now what to do?
1: Tehát akkor ők mind Shivjihez járultak, és azt mondták, hogy hát itt a méreg, most mit tegyünk.
0: What did Shivji do?
1: Mit csinált Shivji?
0: He drank it.
1: Megitta.
0: But then didn't let that poison enter the whole body.
1: De nem hagyta, hogy a méreg elárassza a testét.
0: But he put it in his throat and stopped it here.
1: Hanem a torkában tartotta, ott megállította.
0: And that's why he was called as Neelakanta, the person with a blue neck.
1: És ezért hívják őt kék nyakú szemének.
0: What did he do? He did not pass it back to them.
1: Tehát, hogy nem adta vissza nekik.
0: He didn't play hot potato.
1: Nem játszott forró krumplit velük.
0: But he took everything in without harming himself and digested it all in his neck.
1: Hanem úgy tudta bevenni, hogy sem másokat, sem önmagát nem veszélyeztette, mert ott a torkában megemésztette.
0: What can we learn by this?
1: Mit tanulhatunk ebből?
0: That in our lives we also get a lot of poison.
1: Hogy a mi életünkben is sok méreg jut el hozzánk.
0: But we spit it out.
1: De mi kiköpjük.
0: In which way?
1: Hogy?
0: In the morning we wake up.
1: Felkelünk reggel.
0: After waking up you're lying next to your partner or your roommate.
1: Ott fekszel a partnered mellett vagy a szobatársad mellett.
0: And first thing in the morning you start fighting.
1: És a legelső dolog reggel, amit csinálsz, hogy elkezdesz veszekedni.
0: He says something to her or she says something to him.
1: Te mondasz valamit, ő mond valamit.
0: Then he goes to work.
1: Elmegy dolgozni.
0: And he tells it to his colleague.
1: Elmondja a kollégáknak.
0: Colleague comes back home, screams at the wife.
1: Hazajön, akkor kiabál a feleséggel.
0: The wife at the kid.
1: A feleség meg a gyerekkel.
0: Next day the kid at his friend in school.
1: Másnap a gyerek továbbadja az iskolában.
0: And that poison is already spreaded in 10 different houses unknowingly.
1: Tehát már 10 különböző háztartásba szétterjedt az a méreg.
0: But that's why I say think and talk with awareness and listen with patience. Half of our poison is digested there.
1: Ezért mondjuk, hogy gondolkozz és beszélj tudatosan és hallgass türelemmel, akkor a méreg fele már szétoszlik.
0: Most of the time there are just misunderstandings or miscommunications.
1: Ugyanis a legtöbb esetben egyszerű félreértésről vagy kommunikációs problémáról van szó.
0: So in case we don't listen to ourselves, if we don't listen to others, then that misunderstanding cannot be cleared.
1: Ám hogyha nem hallgatunk magunkra, és nem hallgatunk másokra, akkor nem lehet kitisztázni a félreértést.
0: Then we take that poison in ourselves, and without it letting us harm, we meditate, we do our mala, we do seva, we do karma yoga, and that all burns that anger which is built up.
1: Hanem azt kell csinálni, hogy bevesszük a mérget, és a gyakorlás által, a meditációval, a karma jogával elégetjük azt a mérget, és azután már nem bánt senkit.
0: And then comes the good side, amrit.
1: Azután jött a jó oldal, az amrit.
0: In amrit they were also churning, and when that nectar came,
1: és mikor kijött a nektár,
0: then they were both fighting for that potato.
1: Akkor elkezdtek azért a krumpliért harcolni.
0: And when it was being distributed, one rakshasa took the form of the deva and sat with them to get that nectar.
1: És amikor aztán szétosztották ezt a nektárt, akkor egy rakshasa fölvette egy dévának az alakját, és akkor ő is fogyasztott a nektárból.
0: And as soon as he drank one sip, Vishnu Bhagavan found out and sent his Sudarshan Chakra and cut him in half.
1: Ám már amikor egy kortyot megivott, az Úr Vishnu azonnal megjelent, és a Sudarshan Chakrával levágta a fejét.
0: But because he already drank that nectar, his both parts of the body, one became Rahu and one became Ketu.
1: Ám mivel ő már ivott akkor a nektárból, mind a feje, mind a teste külön halhatatlan lett.
0: And it is said that now, even then, but the people who complained or who noticed was sun and moon.
1: És azok, az a két déva, aki észrevette ezt, az a nap és a hold volt.
0: So Rahu, to take revenge,
1: Rahu pedig bosszúból,
0: once in a while goes and tries to eat the moon or the sun.
1: Időnként megjelenik és megpróbálja megenni a napot, illetve a holdat.
0: But it's never sufficient enough, it never strong enough, and that sun and the moon reappears.
1: Ám soha nem elég erős ehhez, ezért mindig újra megjelenik a hold, illetve a nap.
0: And that is the period which we are going through now.
1: Ez az időszak, amelyen most keresztül fogunk menni.
0: Today from 7:15 till 8:30 is the eclipse.
1: Most 7 óra 15-től egy órá keresztül napfogyatkozás lesz.
0: Because the asura in the form of a deva who is now having enough of nectar and living, when that energy comes, then we all feel either sleepy or we feel tired or we say, oh, dark energy or this energy, this is why it feels like that.
1: És ez, tehát ez abból származik, hogy az az aszura fölvette egy dévának a képét, és a csalás miatt halhatatlanná vált, tehát ilyenkor emiatt a sötét energia miatt álmosnak érezzük, szomorúnak magunkat.
0: That's why in the time of eclipse it is said that the most powerful thing to do is sit in silence and do your mala.
1: Ezért azt mondják, hogy a fogyatkozás alatt a legerősebb dolog, amit tenni tudunk, hogyha csendben ülünk és gyakoroljuk a mantránkat málával.
0: And after the eclipse,
1: a fogyatkozás után,
0: in the same way, but that sun is everlasting and pure, in the same way this atma is everlasting and pure.

0: Tiszta ruhát veszünk föl.
1: If possible, immediately wash the clothes, even if you just want to dip it in the water and done, that's washing.
0: Hogyha lehetséges, akkor azonnal kimossuk a ruhát, de ha nem, legalább megmerítjük vízben.
1: If there is a flowing river nearby, then we usually go and have a dip in the river because that flows and takes away things, not shower, but here, no problem, same thing. You shower, it goes down the drain, also flowing.
0: De hogyha valahol van-e valami folyóvíz, akkor abban merítkezünk meg, de az zuhany is nagyon jó, mert az is folyik.
1: The river flows like this, the drain flows in the septic tank.
0: Mert hogy a folyó az így folyik, a zuhany pedig lefolyik a csatornába.
1: After that we relight the candle on our altar.
0: Azután újra meggyújtjuk a gyertyát az oltáron.
1: We take water in our hands and sprinkle around the whole room and on everywhere. Apavitra pavitro va sarva vastangrato piva yasmet pundarikaksha sabhavendra suchihi. If you can't sing that, you just say Shradeep Narayana Bhagavan ki jahe dhan.
0: Kezünkbe veszünk egy pici vizet, és azzal így meghintjük az egész szobát, és közben azt a mantrát zengetjük. Ha nem tudod, akkor elég a sajátot.
1: We take water and apavitra pavitrova, whatever is impure, make it pure.
0: Mindaz, ami tiszta, az tisztát teremt.
1: Sarva vasangrato piva, everything around me, beside me, on me, off me, purify that.
0: És minden körülöttem, rajtam, bennem legyen tiszta.
1: Yasmat Pundarikaksha Sabhavendra Suchihi, remembering the God Himself, purify me inside and outside.
0: Megemlékezek Istenről, hogy tisztítson engem kívül és belül.
1: And then we hold our ears and ask for forgiveness.
0: És aztán megbocsátást kérünk. Megérintjük a fülünket és megbocsátást kérünk.
1: Papoham papa karmaham papatma papa sambhavam trayamam parvati natha sarva papa haro haraha, which means
0: azt jelenti
1: papoham papa karmaham, I am that papi jiva, I am that papi sinner.
0: Én vagyok az a bűnös papi.
1: All the sins that I have done, please forgive them.
0: Bocsáss meg az összes bűnömet.
1: Papatma, papa karmanaha. This papatma did whatever papi karmas. Please remove them.
0: A papa atma, azok a papi karmák, tehát ezek a bűnök, ezeket bocsáss meg.
1: Trahimam Parvati Natha, to the husband of Parvati. You see how much respect and love we give in India. The husband, we don't say Shiva, we say the husband of Parvati. To him we ask for forgiveness.
0: És Indiában ilyen sok tiszteletet mondunk, azt mondjuk, hogy bocsáss meg.
1: Aparada sahasrani kriyante harnishammaya dasoyamiti mamatva kshamasva parameshwaraha. Thousands and thousands of sins we might have done.
0: Sok-sok ezer bűnt elkövethettünk.
1: Please remove them.
0: Kérlek, távolítsd el.
1: The third mantra is kayena vacha manasaindriyeva buddhyatmana va prakritisvabhava karomi yadyat sakalam parasmai narayanayeti samarpayami. So it means whatever I do knowingly or unknowingly, kayena vacha, with this body, if I do something knowingly or unknowingly, please forgive me for that.
0: A harmadik mantra pedig ez, hogy bármi, amit szándékosan vagy szándékolatlanul tettem, kérlek, mindazt távolítsd el, a rosszat.
1: Buddhyatmanava prakritisvabhava, with this buddhi, with this intellect, if there is some mistakes done, that is the prakriti, that is the svabhava of the prakriti, that is how the universe works, so it's done unknowingly.
0: És hogyha a buddhi, az intellektus által valami hibát követtem el, hát az, hogy így működik a világ, ezt nem szándékosan tettem.
1: Karomi yadyat sakalam parasmai narayanayeti samarpayami, I offer myself to that Narayan.
0: Felajánlom magamat Narayannak.
1: And then you light the candle, you sit down and you meditate.
0: Akkor meggyújtod a gyertyát leülsz és meditálsz.

0: which brings that purified energy back.
1: Ez visszahozza a megtisztított energiát.
0: In eclipse we usually don't eat, we don't go out, but here now satsang, that's why we came, but otherwise in eclipse we, you don't see me.
1: Mikor fogyatkozás van, akkor általában nem eszünk és nem megyünk ki, de most satsang van, egyébként nem látnátok engem.
0: Modern world will tell, let's go, click a picture, zoom in, zoom out, telescope.
1: A modern világban azt mondják, hogy gyerünk ki és fényképezzük, zoomoljunk rá, nézzük meg távcsővel.
0: But because those energies are fluctuating so much up and down, it's the best time to sit with yourselves and do nothing, meditate.
1: De mivel ilyenkor az energiák nagyon hullámzóak, ezért a legjobb, hogyha ülünk és meditálunk ilyenkor.
0: And it is also, I think, Somvati Amavasya today, no? So today is the Amavasya of Lord Shiva, and it's the month of Shravana.
1: És ez Shravan hónapja az Úr Shiváé.
0: And that's why in this month of Shravan we offer all this cold water, cold milk to Shiva, because he's Nilkant, it's hot, this all things we are cooling down.
1: Tehát ebben a hónapban hideg vizet és hideg tejet ajánlunk Shivának, mert az ő torka emiatt nagyon forró és le kell hűteni.
0: Not only in the month of Shravan, but any day we offer water. Why? Because we are cooling him down.
1: És nem csak ebben a hónapban, hanem mindig hideg vizet ajánlunk fel, hogy lehűtsük.
0: And for us, when our anger, our jealousy, our these qualities are up, then we cool it down by pouring bhakti, by pouring mantra, by pouring the Guru Kripa.
1: És a mi számunkra pedig az a megfelelő, hogyha feljön a düh és a féltékenység, hogy a bhaktival és a mantrával hűtjük le.
0: And another name of Shiva is Mrityunjay.
1: Ez Shiva másik neve.
0: When we want long life for someone, better health for someone.
1: Hogyha azt akarjuk, hogy valaki hosszú életű legyen, jó, megjavuljon az egészsége.
0: Hmm? What? Sorry? Mrityu is death, yes.
1: Mrityu a halál.
0: Mrityunjay. Jay, what does Jay mean?
1: Jay pedig?
0: Victory.
1: Győzelem.
0: Victory over death.
1: That's győzelem a halál fölött.
0: What do we sing? Trayambakam yajamahe sugandhim pushti vardhanam urvarukumiva bandhanan mrityor mukshiyam amritat. Many times we make many abbreviations of how to sing this.
1: Sokszor rövidítve énekeljük ezt.
0: What do we sing? Trayambakam yajamahe sugandhim pushti vardhanam urvar. What do you say now? Urva rukumiva?
1: Or how do you
0: say it? No, sing again louder. Om Triambakam.
1: Hangosabban.
0: Come on, unity.
1: Egyszerre is hangosan.

0: És a szanszkrit nyelv az annyira szép, hogyha még valami rossz dolgot mondasz, az is szépen hangzik.
1: First of all, there's no swear words in Sanskrit.
0: Nincsenek benne csúnya szavak.
1: But you can say yes, yes, gardava, and then they would be like, wow, what did he say? But it means you are a donkey.
0: Tehát, hogyha ezt mondod, az milyen szépen hangzik, de azt jelenti, hogy szamár vagy.
1: Even Hindi speakers don't know what that means.
0: Még a hindi beszélők se tudják, hogy mit jelent.
1: So Sanskrit is such a beautiful language that even when you try to say something bad, something nice comes out.
0: A szanszkrit az egy olyan gyönyörű nyelv, hogyha valami csúnyát akarsz mondani, akkor is az szépen hangzik.
1: And the way how in Sanskrit you can insult someone, that is very unique.
0: Nagyon különleges, hogy hogyan lehet a szanszkritban mondani.
1: A one who is pure as a lotus but still can't open in the muddy water. Things like this, you know.
0: Hogyha valaki olyan tiszta, mint a lótusz, de nem tud kinőni a sárból.
1: Or you are beautiful like a rose but we can't hold you because you are thorny. That's what Sanskrit gives us.
0: Tehát a szanszkritul így lehet ezeket mondani, tehát például szép vagy, mint a rózsa, de nem lehet téged megérinteni a tüskéd miatt.
1: Sanskrit is known to be the Janani, the mother of all languages.
0: Sanskrit úgy ismerik, mint az összes nyelv anyja.
1: That's why many things in Sanskrit match with many languages.
0: Ezért sok minden, ami a Sanskritben van, az hasonló a többi nyelvvel.
1: How do you say mother in Slovenian Christian? Ocha, no. So where do you say matri, matra?
0: Huh? Hogy mondjuk azt, hogy anya?
1: So we say matri.
0: Azt mondjuk matri.
1: Or when we say brata, you have brata for brother somewhere?
0: Brata, Sanskritul.
1: Brata, brother in Sanskrit.
0: Brother, az a
1: testvér. Shast. In Hindi, in Sanskrit is shast. It's shast. Saptam, sedam, ashtam, osam. So many words in many languages have originated or have been taken from Sanskrit.
0: Sok nyelv mindenféle nyelvben eredetileg, sok szó mindenféle nyelvben eredetileg a Sanskritból származik.
1: Because Sanskrit is the mother of all languages.
0: Mert hogy az összes nyelv anyja.
1: So that's why Mahamrityunjaya, the one who fought, not fought, but who got victory over death.
0: A Mahamrityunjaya, az pedig aki a halál felett győzelmet alatott.
1: There was one very tapasvi parents, rishis.
0: Voltak nagyon tapasvi szülők, akik rishik voltak.
1: And they were doing many, many years of tapasya.
0: Sok-sok éven keresztül tapasját gyakoroltak.
1: And when Shivji appeared and asked, what do you want?
0: Shivji megjelent, mit akartok?
1: Then he wished for a child.
0: Akkor egy gyermeket akartak.
1: But karmic laws apply.
0: De a karmikus törvények vonatkoznak rá.
1: So he got two options.
0: Két lehetőség volt.
1: First option, your son will be very, very intellectual, very spiritual, the highest knowledgeable person, but a very short life.
0: Az egyik lehetőség az volt, hogy egy nagyon magas intellektusú és spirituális legyen a gyermek, ám rövid életű.
1: And the other one was, your son will be an ordinary child, but with a normal long life.
0: A másik lehetőség pedig az volt, hogy normál hosszúságú életet éljen, de közönséges gyerek legyen.
1: He chose for the intellectual option.
0: De ők az intellektuális lehetőséget választották.
1: That son was known as Markandeya Rishi.
0: Így hívták, Markandeya Rishi.
1: And he was also all the time devoted towards Lord Shiva.
0: És ő maga is odaadó híve volt az Úr Sivának.
1: Imagine living our lives knowing when we will die.
0: És képzeld el úgy élni az életedet, hogy tudod, hogy mikor fogsz meghalni.
1: Here when the doctor tells us see you next week, we are already going duk, duk, duk, duk, duk, duk.
0: Mi pedig már, hogyha az orvos is azt mondja, hogy jövő héten gyere megint, akkor már izgulunk.
1: And this is our thoughts when we know that we are just visiting a normal doctor.
0: És már akkor így izgulunk, hogyha csak el kell menni megint az orvoshoz.
1: Imagine knowing when you have an appointment with Yama.
0: És képzeld el, hogyha tudod előre, hogy mikor lesz a találkozód Yamával.
1: But nothing, Markandeya Rishi just said, Abhasopadiya isa jivanaka sababhara tumhare haathon mein. So he was just hugging and devotional surrender towards Lord Shiva and knowing that now it's his responsibility to keep him alive or to take care of him.
0: És a Markandeya Rishi pedig azt mondta, hogy az Úr Shiva felelőssége az, hogy élő vagy meghal.
1: So when Yama came, he came and said, Chalo, it's your time.
0: Akkor jött Yama, és azt mondta, na gyerünk, idő van.
1: And then Shivji appeared and blessed him, and since that day Shivji was known as Mrityunjay.
0: És viszont akkor megjelent Shivji, és megáldotta.
1: And that's how compassionate and giving Shiva is. You can please him very easily.
0: Ilyen kegyelmes a Shiva. Nagyon könnyű őt megelégíteni.
1: There was one Rakshasa, not one Rakshasa, but one person, very ignorant, sitting on top of a beel tree.
0: Volt egyszer egy tudatlan ember, aki fönt ült egy beel fán.
1: And down was Shivling.
0: És alatta pedig állt egy Shivalingam.
1: He climbed up.
0: Fölmászott.
1: He started eating the beel fruit.
0: És elkezdte enni ott a gyümölcsöket.
1: He didn't want to make his dress dirty, so he was eating like this.
0: És nem akarta, hogy a ruhájára folyjon, ezért így evett.
1: And it was all dripping on Shiva.
0: És rácsöpögött ez Shivára.
1: Then when he was done, he threw the beel fruit on Shivling.
0: És amikor befejezte, akkor ledobta a Shivalingamra.
1: Beel patra is the favorite of Lord Shiva.
0: De a bilpatra az a Shiva kedvence.
1: Lord Shiva said, very good, look how such a devoted person, he's opening this and pouring on me and so dedicated, and he appeared in front of him.
0: És akkor a Shivji azt mondta, hogy na hát ez egy milyen odaadó személy, itt kinyitja a gyümölcsöt és rám csorgatja, jelenjünk meg előtte.
1: Who are you? Who are you?
0: Ki vagy te?
1: Shiva.
0: Shiva vagyok, mondta.
1: What do you want?
0: Mit akarsz?
1: Nothing.
0: Semmit.
1: You were remembering me, I came.
0: Hanem te megemlékeztél rólam, ezért eljöttem.
1: I mean, I don't think I was remembering you because I have no clue who you were, but yes, I was eating fruits.
0: Nem hiszem, hogy rád gondoltam, mert azt se tudom, hogy ki vagy, de csak gyümölcsöt ettem.
1: That's how generous Lord Shiva can be. He just needs purity of heart and he will appear.
0: Ilyen nagy lelkű tud lenni az Úr Shiva, csak a szív tisztaságára van szüksége, és akkor megjelenik.
1: But when Ravana did tapasya,
0: ám amikor Ravana gyakorolt tapasyát,
1: and his ego shooted up,
0: és kilőtt az ő egója,
1: and he started saying, "I Shiva is not listening to me. I will lift the whole Kailash Parvat on my hand."
0: És azt mondta, hogy Shiva nem hallgat rám. Oda megyek és fölemelem az egész Kailash hegyet.
1: And to crush the ego, Shiva didn't need to do anything. Just one toe he put on the Kailash Parvat, and it went down.
0: És Shivának nem sokat kellett tennie ahhoz, hogy összetörje az egóját, csak a lábujjával lenyomta a hegyet.
1: And after him trying to resist for a long time, then finally when he let go of his ego and these things, then Shiva lifted the foot.
0: És így beszorult a hegy alá, és sokáig küzdött, de amikor az egóját végül is elengedte, Shiva akkor emelte fel a lábát.
1: And then in the glory of Lord Shiva, he sang the Shiva Tandav Stotra.
0: És akkor az Úr Shiva dicsőségére szerzette ezt a mantrát.
1: Jatakataha sambramam ramannilimpa nirjari vilolavi chivallari virajamana murdhari dagaddagaddagajvalallalata pattapava kekishora chandrasekare ratipratikshanam mamadaradarendra nandini vilasabandhu vanduras puraddhikanta santati mano mano vane. So, Sanskrit very easy.
0: Nagyon könnyű a Sanskrit.
1: Sometimes it sounds like a rap also.
0: néha úgy hangzik, mint a reppel is.
1: Yes, yes, the drat, drat, drat, drat, drat, mamalam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, sham, dam, sham, do, dam, sham, doi, doi, chakatam, bupu, ke, bupu, nalam, tailam, tailam, tu, tailam, kuku, kuku, kwanku, kwanku, kwanku, yes, yes, the ayantesa sakalam, sa chandra chodaha. It's easy.
0: Könnyű.
1: Very easy. So,
0: könnyű.
1: Let's learn from Shiva how to be united in a family.
0: Tanuljuk meg Shivától, hogy hogyan legyünk egységesek a családban.
1: How to not spit out that poison but digest it.
0: Hogy ne köpjük vissza a mérget, hanem megemészszük.
1: And how pure devotion and surrender can easily please Lord Shiva.
0: És hogy a tiszta odaadás az mennyire könnyen kielégíti az Úr Shivát.
1: And one thing that we learn from Shiva is
0: egy dolog, amit Shivától megtanulunk.
1: This ashes, that one day we will again be this ashes.
0: Ez a hamu, hogy egy nap mi is ilyen hamuvá fogunk válni.
1: We all like to chill in nice places and these things. Shivji likes to chill in a graveyard.
0: Mi szeretünk mindenféle helyen relaxálni, szép helyeken, ám Shiva pedig a temetőben szeret relaxálni.
1: You know, when we talk about how we sadhus can live, then it gets kind of scary for people.
0: Hogyha arról beszélünk, hogy mi száduk, hogy élünk, akkor ez az emberek számára kissé ijesztő.
1: Banaras or Kashi is known as Mukti Dham.
0: Banarast, Kashit úgy hívják, hogy Mukti Dham.
1: Whoever dies in Banaras, in Kashi, he gets immediate moksha.
0: Aki Benárezben, Kásiban hal meg, az azonnal moksába kerül.
1: Now it turned into a business. Now even there are many hotels and dharamshalas named Mukti Dham, so people in their last times they come and stay there that they can die there.
0: Most üzletet csináltak ebből, ott sok ilyen hotel van, ahol az emberek azért mennek oda, hogy ott halljanak meg.
1: But it is said that Manikarnika Ghat, where they are burned, that is the most holiest and sacred place because that's from where they go. And Shiva many times, sometimes gives darshan or he's a lot of times there.
0: És azt mondják, hogy az a legszentebb hely, ahol elégetik őket, mert Shiva gyakran ott megjelenik.
1: Many sadhakas, when we go there, doesn't matter whose body, all body is this same, you know, burned into the same ashes. We take ashes, we smear it on ourselves.
0: Sokszor mi szádakák, amikor oda megyünk, akkor magunkra kenjük az ottani hamut. Mindegy az, hogy az kinek a hambai, csak hamu már.
1: But then I realized that sometimes people can't digest it so much.
0: De aztán rájöttem arra, hogy az emberek ezt nem tudják megemészteni.
1: So then we only put ashes on 12 parts of our body.
0: Tehát akkor csak 12 helyre kenünk a testünkre hamut.
1: But when we think about death, we think it's so taboo, it's so secretive, we can't talk about it.
0: De hogyha erre gondolunk, ez olyan, mint egy tabu, egy titok, nem beszélhetünk róla.
1: Why? Because we hold fear.
0: Miért? Mert félünk.
1: But one day we will die.
0: De egy nap úgyis meghalunk.
1: We were born with naked, we will die naked. We came with nothing, we will leave with nothing.
0: Mesztelenül születtünk, és semmit nem viszünk magunkkal.
1: Then what are we holding on to?
0: Akkor minek ragaszkodunk hozzá?
1: Don't let the possessions we possess start possessing you.
0: Ne hagyd, hogy a tulajdonok, azok tulajdonoljanak téged.
1: Very simple.
0: Nagyon egyszerű ez.
1: So, have a beautiful evening.
0: Jó estét.
1: Swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahishago brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti Sadhguru Dev Bhagavan Ki Jai, Aap Sab Bhakto Ki Jai, Hari Om.